0: Szeretek, elköszönt annyi csugod kegyelem.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Let me hear.

No doubt. Play on, play it. Play on, play it. Yo, Dre, drop the verse.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Éjjeltől nyilvánosak a kórházi fertőzések adatai. Újabb online módszert találtak ki a csalók. Az AI-tól kérünk orvosi tanácsot. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Éjjel nyilvánossá válnak a kórházi fertőzések intézményi adatai. Az információkat a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ honlapjáról elérhető új oldalon teszik közzé. Elsőként az egészségügyi ellátással összefüggő járványokról tudhatunk meg többet. Oroszi Beatrix országos tiszti főorvos szerint a nyilvános adatközlés fontos lépés a betegbiztonság javítása és a szükséges kórházi fejlesztések szempontjából. Adathalász SMS-ekben ígérnek csalók hamis adó visszatérítést. Megtévesztő módon a NAV nevében érkezik az üzenet, és az idei adóbevallás alapján járó több mint 100 000 forintos összeget akarnak adni. A küldött link azonban nem a NAV hivatalos honlapjára vezet. Ráadásul a 2026-os bevallást még nem is dolgozhatták fel, azt ugyanis csak az év lezárulta után lehet benyújtani. Az adóhatóság hangsúlyozta, hogy SMS-ben és e-mailben nem küld ügyintézési linket adó visszatérítésről vagy adótartozásról, és ilyen módon bankkártya adatokat sem kér. Digitális szoftver segítségével diagnosztizáljuk magunkat. A magyar internetezők csak nem felekért már a mesterséges intelligenciától egészségügyi tanácsot. Egy friss hazai kutatás szerint az AI-t leggyakrabban tünetek ellenőrzésére, öndiagnózisra, leletek és laboreredmények értelmezésére, valamint gyógyszerekkel összefüggő információk keresésére használják. Sikeres nyári szezont zártak az Erzsébet táborok. Több mint 40 000 gyerek üdült Zánkán, Fonyódligeten, Zalaszabarban és az erdélyi Ivón. Hamarosan indul az őszike program is. Részletek Dobó Darabánt Judittól, az Erzsébet Alapítvány sajtófőnökétől.
2: A Zánkai Erzsébet táborban szeptember 7 és 25 között osztálykirándulások valósulnak meg. Az osztálykirándulásoknak az egyik fő eszenciája, hogy a diákok konkrét tantárgyakhoz kapcsolódó foglalkozásokon is részt vehetnek, tehát játékok közben mélyíthetik el tulajdonképpen, vagy kiegészíthetik az iskolában szerzett tudásukat, ismereteiket. A közösségi szellem erősítése is fontos, és a pályaorientációra is nagy hangsúlyt fektet a szervező alapítvány, például a Szakmasziget program sorozaton különböző szakmákban nyerhetnek betekintést.
1: Vastagabb, összefüggőbb felhőzet vonul át, néhol átmenetileg szemerkélhet. 29 fokig melegszik fel a levegő. Holnap olykor beborul, de számottevő eső sehol sem várható. Nagyon erős szélre készüljünk. A csúcshőmérséklet 27 és 33 fok közé esik majd. Szombaton kezdetben derült égre tekinthetünk fel, majd egy hideg front hozhat több felhőt, elszórtan zápor, esetleg zivatar érkezik. A legtöbb helyen azonban marad a csapadékmentes idő. Délen, délkeleten valószínű magasabb hőfok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Ma nyilvánossá válnak a kórházi fertőzések adatai. A NAV nevében trükköznek a csalók. Az AI-tól várunk diagnózist. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Éjjel nyilvánossá válnak a kórházi fertőzések intézményi adatai. Az információkat a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ honlapjáról elérhető új oldalon teszik közzé. Elsőként az egészségügyi ellátással összefüggő járványokról tudhatunk meg többet. Oroszi Beatrix országos tiszti főorvos szerint a nyilvános adatközlés fontos lépés a betegbiztonság javítása és a szükséges kórházi fejlesztések szempontjából. Adathalász SMS-ekben ígérnek csalók hamis adó visszatérítést. Megtévesztő módon a NAV nevében érkezik az üzenet, és az idei adóbevallás alapján járó több mint 100 000 forintos összeget akarnak adni. A küldött link azonban nem a NAV hivatalos honlapjára vezet. Ráadásul a 2026-os bevallást még nem is dolgozhatták fel, azt ugyanis csak az év lezárulta után lehet benyújtani. Az adóhatóság hangsúlyozta, hogy SMS-ben és e-mailben nem küld ügyintézési linket adó visszatérítés vagy adótartozásról, és ilyen módon bankkártya adatokat sem kér. Digitális szoftver segítségével diagnosztizáljuk magunkat. A magyar internetezők csak nem felekért már a mesterséges intelligenciától egészségügyi tanácsot. Egy friss hazai kutatás szerint az AI-t leggyakrabban tünetek ellenőrzésére, öndiagnózisra, leletek és laboreredmények értelmezésére, valamint gyógyszerekkel összefüggő információk keresésére használják. Sikeres nyári szezont zártak az Erzsébet táborok. Több mint 40 000 gyerek üdült Zánkán, Fonyódligeten, Zalaszabarban és az erdélyi Ivón. Hamarosan indul az őszike program is. Részletek Dobó Darabánt Judittól, az Erzsébet Alapítvány sajtófőnökétől.
2: Az Ánkai Erzsébet táborban szeptember 7 és 25 között osztálykirándulások valósulnak meg. Az osztálykirándulásoknak az egyik fő eszenciája, hogy a diákok konkrét tantárgyakhoz kapcsolódó foglalkozásokon is részt vehetnek, tehát játékok közben mélyíthetik el tulajdonképpen, vagy kiegészíthetik az iskolában szerzett tudásukat, ismereteiket. A közösségi szellem erősítése is fontos, és a pályaorientációra is nagy hangsúlyt fektet a szervező alapítvány, például a Szakmasziget programsorozaton különböző szakmákban nyerhetnek betekintést.
1: 45 iskola sportpályája újult meg országszerte. Az Aktív Magyarország támogatásával megvalósult programban csak nem 900 millió forintot osztottak ki. A fejlesztésekhez a tanintézmények több mint 1,1 milliárd forint saját forrást tettek hozzá. A régi, sok helyen balesetveszélyes aszfaltburkolatot korszerű, rugalmas felületre cserélték, és új sporteszközöket is telepítettek. Hiba a laborban, tévesen nyilvánították azbeszt szennyezetnek a nagykanizsai Széchenyi téri parkolót. Az újabb vizsgálatok igazolták, hogy a burkolat azbesztmentes, miután kiderült, hogy a korábbi mérés során összecserélték a mintákat. Magyar humanitárius csapat indult a villámárvíz sújtotta Nepálba. A baptista szeretetszolgálat szakemberei között olyanok is vannak, akik a 2015-ös nepáli földrengés után már részt vettek a mentésben és a segítségnyújtásban. A szervezet adománygyűjtést is indított a katasztrófa túlélőinek megsegítésére. Trükkös helyre rejtette a csempészet eszközöket a sofőr. Egy szerb férfi 5 pisztolyt szuszakolt bele autójának pótkerekébe Röszkénél. A rendőrök az autópálya határátkelőnél ellenőrizték a kocsit, a gyanút röntgenvizsgálattal is igazolták. Az abroncsban 5 fegyver sziluettje rajzolódott ki. Októberben új kötete jelenik meg a múlt héten elhunyt Nádas Péternek. A Kossuth díjas író most az Egyszer című 88 oldalas könyve várhatóan október 1-én kerül a boltokba. Az alkotó abban egyebek mellett a globális felmelegedésről, az emberi élet történetek különbözőségéről és a globalizáció, valamint az egyén közötti feszültségről elmélkedik. Épp hogy nagykorú és mégis retro, 18. alkalommal rendeznek retro véradást. Hétvégén az ország 32 pontján várják az önkénteseket, mondta rádiónknak Tordai Attila Árpád, az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatója.
3: Itt a sörvésli sajátosság, ami talán a retro jellegét hangsúlyozza ennek az eseménynek. Van még egy kis digitális étkezési, egy pluszban dupla kalóriapótlás, tehát hogy valahogy ennek az egész szemléletnek, hozzáállásnak lehet ez sajátossága. Egyébként ezek az események mindig azt szolgálják, hogy a vérkészletünk biztonságosan rendelkezésre álljon a kórházakba, és ez azok közé, az események közé sorolódik be. Az időpontja is hagyomány most már az OVS naptárában, OVS gyakorlatában.
1: Változás a tanintézmények élén. Újra lehet jelentkezni azoknak az iskoláknak az igazgatói posztjára, ahol idén csak ideiglenes vezetői megbízást adtak. A tankerületek csaknem 470 lejárt pályázatot hirdettek meg újra, ezek közül 351 tanár kapta meg 5 évre a vezetői tisztséget. Az ideiglenesen betöltött pozíciókra az új pályázatokat az adott tankerületek írják ki. Eltolódnak a hangsúlyok, a vasútra próbálják átterelni az áruszállítást. A kormánytól zöld jelzést kapott az egyes kocsi teherfuvarozás támogatásának újraindítása, közölte Vitézi Dávid miniszter. Hangsúlyozta, ez lehetővé teszi, hogy olyan ipari üzemekből, termelőktől, gyártóktól, erdészetekből is kötött pályán induljon el az áru, ahol önmagában nincs elegendő rakomány egy teljes tehervonat megtöltéséhez. Ezzel több százezer kamionnyi árut tarthatnak a vasúton, egyúttal tehermentesítik a közutak és csökkentik a széndioxid kibocsátást. Gyorshajtás, rossz állapotú autók, be nem csatolt biztonsági öv. Főként ezek miatt büntettek a rendőrök a fővárosi nyári közlekedés biztonsági akcióban. A BRFK és a BKK a gyerek balesetek megelőzése érdekében indított közös kampányt. A vakáció alatt hetente összesen 11 alkalommal ellenőriztek olyan helyszíneken, ahol sok gyerek fordult meg. A tapasztalatok szerint egyébként kevesebb az olyan autós, aki elmulasztja az elsőbség adást a gyalogosoknak. Tanévkezdéskor megnőhet a légúti megbetegedések száma a gyerekek körében. A háttérben a közösségbe való visszatérés, a zárt terek, a megváltozott napirend és a vírusok könnyebb, gyorsabb terjedése áll. Fontos, hogy a gyerekek ismerjék a higiéniai szabályokat, mondta rádióknak Kossuth Laura, a Semmelweis Egyetem gyermekgyógyászati klinika szakorvosa.
4: Ami nagyon fontos lenne, hogy minden szülő egészen picikortól tanítsa meg a gyerkőcének a helyes kézmosást, az alapos kézmosást, ne csak egy-egy legyűjtölés legyen, illetve a tüszögés, köhögés esetén azt, hogy lehetőleg a könyökhajlatba köhögjünk, vagy zsebkendőbe, ha zsebkendőbe köhögtünk, akkor utána dobjuk ki, mossunk kezet, emellett nyilván a változatos étrend, odafigyelni rá, hogy az iskola odakezdés idején is aludjon megfelelő mennyiséget a gyerek.
1: Szárazságtűrő növények, víztakarékos technológiák, fenntartható zöld felületek. A klímaváltozás a hazai kertészeteket is azonnali lépésekre kényszeríti. Erről beszélt rádiónknak Rónai Gergely, a Magyar Díszfaiskolások Egyesületének elnöke.
5: A zöld földek létrehozásának elengedhetetlen feltétele a víznövények megléte. A faiskolás szakma a termelés kockázatát felvállalva rendelkezésre bocsátják ezeket a dísznövényeket. Nagyon nagy kihívás a szektorunk számára is az, hogy megfelelő válaszok adjunk ezekre a klimatikus kihívásokra. Így folyamatosan azt nézzük, hogy melyik fajok, milyen fajtái azok, amik relevánsan jó válaszokat adnak ezekre a kihívásokra. És egy-egy ilyen elviselhetetlen hőhullámokkal tüzdelt nyár után azok számára is nyilvánvaló, hogy cselekednünk kell, akik eddig ehhez szkeptikusan álltak.
1: Rendhagyó jégkorongos helyszínné alakul át egy napra a pesti alsó rakpart. Szombaton a Veletek a rakpartra című esemény a következő jégkorong szezon nyitánya lesz az idősebb Antal József rakparton. A programon egykori és jelenlegi válogatott játékosokkal találkozhatnak a látogatók, miközben a jeges sportot nem csak nézni, hanem kipróbálni is lehet. Vastagabb, összefüggőbb felhőzet vonul át, néhol átmenetileg szemerkélhet. 29 fokig melegszik fel a levegő. Holnap olykor beborul, de számottevő eső sehol sem várható. Nagyon erős szélre készüljünk. A csúcshőmérséklet 27 és 33 fok közé esik majd. Szombaton kezdetben derült égre tekinthetünk fel, majd egy hideg front hozhat több felhőt. Délen, délkeleten valószínű magasabb hőfok.
0: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
6: Hello, jó reggelt kívánok, szeptember 3-án csütörtökön, több van mögöttünk, mint előttünk, azaz az év 246. napja kezdődött el, 4 hónap múlva vége 2026-nak, de idén is a Hildák névnapja a szeptember 3-a, úgyhogy jöhet bátran a köszöntő, vagy ha már is van a közlekedési info, 0620 55 55 155. A Stakkabu előtte még Deniz, most pedig 50 Cent jön a Candy Shoppal. Maxim Levente vagyok. Best.

0: Rádió FM, a legjobb zenék. Jó reggelt, szeptember 3. napján csütörtök van, Hilda napja, és a felhőkarcolók világnapja. Hát nálunk nagyon kevés van belőlük, igazi felhőkarcoló nincs is, csak a Moltorony ugye Budapesten, vagy hát nem tudom, a Nagyvárad tiranos óta annak számít. Nagyváros után viszont irány a mező, méghozzá a szerelem mezeje. Fields of Love, az ATB folytatja, a hívható SMS Viber 0620-55-55-155. Jó reggel.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zene.

a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, szeptember 3-án csütörtökön. Napos, gomoly felhős, kis és szeles időnk lesz 26-31 fokkal. Az esőről inkább már nem is beszélek, mert nem emlékszem rá, hogy milyen. Tegnap is csak csöpögött párat, aztán ennyi, legalábbis itt a stúdió környékén. Részletes időjárás jelentés mindjárt, fél hét után pedig DJ Sammy jön.

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: a Best FM-en.
1: Éjjeltől nyilvánosak a kórházi fertőzések adatai. Újabb online módszert találtak ki a csalók. Az AI-tól kérünk orvosi tanácsot. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Éjjel nyilvánossá válnak a kórházi fertőzések intézményi adatai. Az információkat a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ honlapjáról elérhető új oldalon teszik közzé. Elsőként az egészségügyi ellátással összefüggő járványokról tudhatunk meg többet. Oroszi Beatrix országos tiszti főorvos szerint a nyilvános adatközlés fontos lépés a betegbiztonság javítása és a szükséges kórházi fejlesztések szempontjából. Adathalász SMS-ekben ígérnek csalók hamis adó visszatérítést. Megtévesztő módon a NAV nevében érkezik az üzenet, és az idei adóbevallás alapján járó több mint 100 000 forintos összeget akarnak adni. A küldött link azonban nem a NAV hivatalos honlapjára vezet. Ráadásul a 2026-os bevallást még nem is dolgozhatták fel, azt ugyanis csak az év lezárulta után lehet benyújtani. Az adóhatóság hangsúlyozta, hogy SMS-ben és e-mailben nem küld ügyintézési linket adó visszatérítésről vagy adótartozásról, és ilyen módon bankkártya adatokat sem kér. Digitális szoftver segítségével diagnosztizáljuk magunkat. A magyar internetezők csak nem felekért már a mesterséges intelligenciától egészségügyi tanácsot. Egy friss hazai kutatás szerint az AI-t leggyakrabban tünetek ellenőrzésére, öndiagnózisra, leletek és laboreredmények értelmezésére, valamint gyógyszerekkel összefüggő információk keresésére használják. Sikeres nyári szezont zártak az Erzsébet táborok. Több mint 40 000 gyerek üdült Zánkán, Fonyódligeten, Zalaszabarban és az erdélyi Ivón. Hamarosan indul az őszike program is. Részletek Dobó Darabánt Judittól, az Erzsébet Alapítvány sajtófőnökétől.
2: Az Ánkai Erzsébet táborban szeptember 7 és 25 között osztálykirándulások valósulnak meg. Az osztálykirándulásoknak az egyik fő eszenciája, hogy a diákok konkrét tantárgyakhoz kapcsolódó foglalkozásokon is részt vehetnek, tehát játékok közben mélyíthetik el tulajdonképpen, vagy kiegészíthetik az iskolában szerzett tudásukat, ismereteiket. A közösségi szellem erősítése is fontos, és a pályaorientációra is nagy hangsúlyt fektet a szervező alapítvány, például a Szakmasziget program sorozaton különböző szakmákban nyerhetnek betekintést.
1: Vastagabb, összefüggőbb felhőzet vonul át, néhol átmenetileg szemerkélhet. 29 fokig melegszik fel a levegő. Holnap olykor beborul, de számottevő eső sehol sem várható. Nagyon erős szélre készüljünk. A csúcshőmérséklet 27 és 33 fok közé esik majd. Szombaton kezdetben derült égre tekinthetünk fel, majd egy hideg front hozhat több felhőt, elszórtan zápor, esetleg zivatar érkezik. A legtöbb helyen azonban marad a csapadékmentes idő. Délen, délkeleten valószínű magasabb hőfok.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM, a legjobb zenék. Szeptember 3-án csütörtökön többfelé lesz élénk a szél. A magasabban fekvő helyeken, a vízpartoknál és a nagyobb városok belterületein lehet enyhébb a reggel. Egyébként 11-16 fok között van most, tehát már hűvösebbek a reggelek. 26-31 fok között alakul a mai maximum. Teljesen jogos, ha valaki úgy érzi, megbolondult az időjárás, esőt ezer éve nem láttunk, éreztünk. Persze vannak ilyen lokális kivételek, mint ahogyan azt egyik hallgatónk is írta egyik nap, hogy amikor volt az a hideg front, amikor éjszaka villámlott, akkor náluk zuhogott Csepelen, de például ahol én lakom, ott egy csepp eső nem esett. És ha már szóba került a bolond időjárás, jön a lokás Shakira slágere itt a Besten. Jó reggelt! A 90

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt 7 óra, jó reggelt, persze van, aki még csak nemrég feküdt le. Éjjel érkezem címmel, itt lesz az Edda klasszikus a Gáspár Laciéktól.
2: Te nem érzed ezt a fényt, nem voltál féltéken soha, nincs benned semmi küszködés, ha egy másik éjjel elbúza.
1: És Krisztina Aguilera is énekel. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Idén is visszatér a TV2 ikonikus tehetségkutatója, a Megasztár. A megújult mestercsapatban Marics Peti és Herceg Erika mellett Dallos Bogi és Tídeni foglalnak helyet. Megasztár! Szeptember 5-től szombat és vasárnap esténként a TV2-n.
0: Reklámot hallottak. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék.
4: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Modernebbek lettek az iskolai sportpályák, pótkerékbe rejtettek pisztolyokat, magyar mentőcsapat indult Nepálba, üdvözlöm Önöket, Gál Ildikó vagyok. 45 iskola sportpályája újult meg országszerte. Az aktív Magyarország támogatásával megvalósult programban csaknem 900 millió forintot osztottak ki. A fejlesztésekhez a tanintézmények több mint 1,1 milliárd forint saját forrást tettek hozzá. A régi, sok helyen balesetveszélyes aszfaltburkolatot korszerű, rugalmas felületre cserélték, és új sporteszközöket is telepítettek. Hiba a laborban, tévesen nyilvánították azbeszt szennyezetnek a nagykanizsai Széchenyi téri parkolót. Az újabb vizsgálatok igazolták, hogy a burkolat azbesztmentes, miután kiderült, hogy a korábbi mérés során összecserélték a mintákat. Magyar humanitárius csapat indult a villámárvíz sújtotta Nepálba. A baptista szeretetszolgálat szakemberei között olyanok is vannak, akik a 2015-ös nepáli földrengés után már részt vettek a mentésben és a segítségnyújtásban. A szervezet adománygyűjtést is indított a katasztrófa túlélőinek megsegítésére. Trükkös helyre rejtette a csempészet eszközöket a sofőr. Egy szerb férfi 5 pisztolyt szuszakolt bele autójának pótkerekébe Röszkénél. A rendőrök az autópálya határátkelőnél ellenőrizték a kocsit, a gyanút röntgenvizsgálattal is igazolták. Az abroncsban 5 fegyver sziluettje rajzolódott ki. Októberben új kötete jelenik meg a múlt héten elhunyt Nádas Péternek. A Kossuth díjas író most az Egyszer című 88 oldalas könyve várhatóan október 1-én kerül a boltokba. Az alkotó abban egyebek mellett a globális felmelegedésről, az emberi élettörténetek különbözőségéről és a globalizáció, valamint az egyén közötti feszültségről elmélkedik. Épp hogy nagykorú és mégis retro, 18. alkalommal rendeznek retro véradást. Hétvégén az ország 32 pontján várják az önkénteseket, mondta rádiónknak Tordai Attila Árpád, az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatója.
2: Itt a sörvésli sajátosság, ami talán a retro jellegét hangsúlyozza ennek az eseménynek. Van még egy kis digitális étkezési, egy pluszban dupla kalóriapótlást. Egyébként ezek az események mindig azt szolgálják, hogy a vérkészlet biztonságosan rendelkezésre álljon a kórházakban.
1: Több órára kisüt a nap, néhol átmenetileg szemerkélhet, ma gyenge légmozgásra számíthatunk. 29 fokig melegszik fel a levegő. Holnap olykor beborul, de számottevő eső sehol sem várható. Nagyon erős szélre készüljünk. A csúcshőmérséklet 27 és 33 fok közé esik majd. Szombaton kezdetben derült égre tekinthetünk fel, majd egy hideg front hozhat több felhőt, elszórtan zápor, esetleg zivatar érkezik. A front előtt még 27 és 35 fok közé esnek a csúcsértékek.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: A kávé mellé pedig jön egy finom péksüti, egy amerikai pite Madonnától, ez a dal címe American Pie, de jön Sergio Mendez és a Black Eyed Peas közöse is, ha pedig dugó baleset van már is valahol, a közlekedési infót is várom, hívható SMS Viber 0620 55 55 155. 7 óra elmúlt, jó reggelt, Max Levente vagyok.
0: Best

Rest FM, a legjobb zenék. Vége a nyári szünetnek, így az iskolák, óvodák környékén több figyelemre lesz szüksége az autósoknak. Vigyázzunk a gyerekekre, a gyalogosokra és a többi autósra is. Magyarul óvatosan, ha dugó baleset van, jöhet a közlekedési hír. 0620 55 55 155, és jönnek szépen sorban a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei is. Mindjárt Krisztina Aguilerától, előtte még Gáspár Laciéktól. Az Éjjel érkezem, az Edda klasszikusa. Most pedig Sergio Mendes és a Black Eyed Peas közöse a Más Canada Besten.

0: Éjjel érkezünk, mint mindig, mert változni nem olyan könnyű, gyerekek.
1: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: FM, a legjobb zenék rögtön. 7:30, jó reggelt kívánok! Szellős? Vagy brutál? Milyen a forgalom? A közlekedési infót a hírek alatt is várom. 0620-55-55-155 folytatódik a szeptemberi nyár 26-31 fokkal napos gomoly felhős szeles idővel. Részletek a hírek végén, aztán a Spice Girls érkezik.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Iskolai igazgatói pályázatokat hirdetnek. Fókuszban a vasúti áruszállítás, cél a gyerek balesetek megelőzése. A mikrofonnál Gál Ildikó. Változás a tanintézmények élén. Újra lehet jelentkezni azoknak az iskoláknak az igazgatói posztjára, ahol idén csak ideiglenes vezetői megbízást adtak. A tankerületek csaknem 470 lejárt pályázatot hirdettek meg újra, ezek közül 351 tanár kapta meg 5 évre a vezetői tisztséget. Az ideiglenesen betöltött pozíciókra az új pályázatokat az adott tankerületek írják ki. Eltolódnak a hangsúlyok, a vasútra próbálják átterelni az áruszállítást. A kormánytól zöld jelzést kapott az egyes kocsi teherfuvarozás támogatásának újraindítása, közölte Vitézi Dávid miniszter. Hangsúlyozta, ez lehetővé teszi, hogy olyan ipari üzemekből, termelőktől, gyártóktól, erdészetekből is kötött pályán induljon el az áru, ahol önmagában nincs elegendő rakomány egy teljes tehervonat megtöltéséhez. Ezzel több százezer kamionnyi árut tarthatnak a vasúton, egyúttal tehermentesítik a közutak és csökkentik a széndioxid kibocsátást. Gyors hajtás, rossz állapotú autók, be nem csatolt biztonsági öv. Főként ezek miatt büntettek a rendőrök a fővárosi nyári közlekedés biztonsági akcióban. A BRFK és a BKK a gyerek balesetek megelőzése érdekében indított közös kampányt. A vakáció alatt hetente összesen 11 alkalommal ellenőriztek olyan helyszíneken, ahol sok gyerek fordult meg. A tapasztalatok szerint egyébként kevesebb az olyan autós, aki elmulasztja az elsőbség adást a gyalogosoknak. Tanévkezdéskor megnőhet a légúti megbetegedések száma a gyerekek körében. A háttérben a közösségbe való visszatérés, a zárt terek, a megváltozott napirend és a vírusok könnyebb, gyorsabb terjedése áll. Fontos, hogy a gyerekek ismerjék a higiéniai szabályokat, mondta Rádióknak Kossuth Laura, a Semmelweis Egyetem gyermekgyógyászati klinika szakorvosa.
2: Ami nagyon fontos lenne, hogy minden szülő egészen picikortól tanítsa meg a gyerkőcének a helyes kézmosást, az alapos kézmosást, ne csak egy-egy legyűjtölés legyen, illetve a tüszögés, köhögés esetén azt, hogy lehetőleg a könyökhajlatba köhögjünk, vagy zsebkendőbe, ha zsebkendőbe köhögtünk, akkor ezt utána dobjuk ki.
1: Vastagabb, összefüggőbb felhőzet vonul át, néhol átmenetileg szemerkélhet. 29 fokig melegszik fel a levegő. Holnap olykor beborul, de számottevő eső sehol sem várható. Nagyon erős szélre készüljünk. A csúcshőmérséklet 27 és 33 fok közé esik majd. Szombaton kezdetben derült égre tekinthetünk fel, majd egy hideg front hozhat több felhőt, elszórtan zápor, esetleg zivatar érkezik. A legtöbb helyen azonban marad a csapadékmentes idő. Délen, délkeleten valószínű magasabb hőfok.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelmei.

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, szeptember 3-án csütörtökön. Sok boldogságot a Hildáknak és a szülinaposoknak is. 151 éve ezen a napon született Ferdinand, Porsche német autókészítő is. Pontosan 50 éve a Viking 2 űrszonda leszállt a Marson és elkészítette az első közeli színes felvételeket a bolygó felszínéről. Boldog 70. születésnapot kívánunk Görbe Nórának, a Linda filmek nyomozójának. Ma 61 éves Charlie Sheen amerikai színész, nagy durranás, tűzdecápák. 1973-ban ezen a napon született Jennifer Page, amerikai énekesnő. 1998-as Crush című dala lehet ismerős. És 1975-ben a mai napon született Stephen Kendall Gordy, azaz DJ Redfoo is, az LMFAO duó egyik fele. Még egyszer nagyon sok boldogságot kívánok minden ünnepeltnek, hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Idézőjelben csak a szokásos reggeli tumultus, semmi komolyabb, nincs óriás dugó és komolyabb baleset sem szerencsére. Rögtön 8 óra, a legfrissebb hírek után érkezik többek között a Daft Punk. És Ákos is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155, ha közlekedési info van, ide várom.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Jön az Etele Shopping Fest! Szeptember 10-e és 13-a között kedvenc üzleteit különleges kedvezményekkel és exkluzív ajánlatokkal várnak az Etele Plázában. Részletekért töltsd le az Etele appot, vagy keresd a kuponfüzetünket. Etele Pláza. Jó helyen jársz!
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es... és 2000-es évek felejthetetlen.

0: a legjobb zenék. Reklámot hallottak. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
1: A Margit-szigeti zenélő szökőkút Budapest egyik legkedveltebb ingyenes látványossága, amely a városkép ikonikus része lett, hasonlóan a Halászbástyához vagy a Hősök teréhez. Európa egyik legnagyobb ilyen jellegű építményében, a 35 méter átmérőjű medencében a vízsugarak a zeneritmusára táncolnak, akár 10 méter magasra is fellőve. A program délelőtt 11 órától egészen este 10 óráig tart, óránkénti váltásban. A repertoár rendkívül változatos, a gyerekdaloktól és a filmzenéktől kezdve a klasszikusokon át egészen a modern pop-rock slágerekig terjed. Hallhatunk többek között Queent, Rolling Stones-t vagy a Jégvarázs zenéjét is. Az igazi varázslat sötétedés után kezdődik, amikor a színes fényfestés és a látványos kivilágítás teszi felejthetetlenné az élményt. Ideális helyszín egy könnyed esti sétához vagy családi kikapcsolódáshoz a sziget déli részén, a Margit híd közelében.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
2: A sport szerelmesei vagy a sportot csak nézni szeretők most nagyon figyeljenek. A 2026-os év rendkívül gazdagnak ígérkezik a sportesemények szempontjából, amelyből Magyarország is jelentős szerepet vállal. Májusban Budapesten rendezik a Bajnokok Ligája döntőjét, amely a klubfutball legnagyobb presztízsű mérkőzésének számít, míg szeptemberben a sportág történetében először kerül sor az atlétikai világdöntőre, amelynek szintén hazánk, pontosabban a Nemzeti Atlétikai Központ ad otthont, és persze ne felejtsük, 40 éves lesz a Forma 1-es magyar nagydíj. Szó szerint minden sportág szerelmese megtalálhatja a kedvenc sportjának nagy hazai eseményét, annak helyszínét és időpontját. Tehát, hogy a sport szerelmesei ne maradjanak le semmiről, érdemes az interneten megkeresni a 2026-os sportnaptárat, ami minden eseményt és azok időpontját is tartalmazza.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
3: Ma nyilvánossá válnak a kórházi fertőzések adatai. A NAV nevében trükköznek a csalók. Az AI-tól várunk diagnózist. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Éjjel nyilvánossá válnak a kórházi fertőzések intézményi adatai. Az információkat a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ honlapjáról elérhető új oldalon teszik közzé. Elsőként az egészségügyi ellátással összefüggő járványokról tudhatunk meg többet. Oroszi Beatrix országos tiszti főorvos szerint a nyilvános adatközlés fontos lépés a betegbiztonság javítása és a szükséges kórházi fejlesztések szempontjából. Adathalász SMS-ekben ígérnek csalók hamis adó visszatérítést. Megtévesztő módon a NAV nevében érkezik az üzenet, és az idei adóbevallás alapján járó több mint 100 000 forintos összeget akarnak adni. A küldött link azonban nem a NAV hivatalos honlapjára vezet. Ráadásul a 2026-os bevallást még nem is dolgozhatták fel, azt ugyanis csak az év lezárulta után lehet benyújtani. Az adóhatóság hangsúlyozta, hogy SMS-ben és e-mailben nem küld ügyintézési linket adó visszatérítésről vagy adótartozásról, és ilyen módon bankkártya adatokat sem kér. Digitális szoftver segítségével diagnosztizáljuk magunkat. A magyar internetezők csak nem felekért már a mesterséges intelligenciától egészségügyi tanácsot. Egy friss hazai kutatás szerint az AI-t leggyakrabban tünetek ellenőrzésére, öndiagnózisra, leletek és laboreredmények értelmezésére, valamint gyógyszerekkel összefüggő információk keresésére használják. Sikeres nyári szezont zártak az Erzsébet táborok. Több mint 40 000 gyerek üdült Zánkán, Fonyódligeten, Zalaszabarban és az erdélyi Ivón. Hamarosan indul az őszike program is. Részletek Dobó Darabánt Judittól, az Erzsébet Alapítvány sajtófőnökétől.
4: Az Ánkai Erzsébet táborban szeptember 7 és 25 között osztálykirándulások valósulnak meg. Az osztálykirándulásoknak az egyik fő eszenciája, hogy a diákok konkrét tantárgyakhoz kapcsolódó foglalkozásokon is részt vehetnek, tehát játékok közben mélyíthetik el tulajdonképpen, vagy kiegészíthetik az iskolában szerzett tudásukat, ismereteiket. A közösségi szellem erősítése is fontos, és a pályaorientációra is nagy hangsúlyt fektet a szervező alapítvány, például a Szakmasziget program sorozaton különböző szakmákban nyerhetnek betekintést.
3: Vastagabb összefüggőbb felhőzet vonul át, néhol átmenetileg szemerkélhet. 29 fokig melegszik fel a levegő. Holnap olykor beborul, de számottevő eső sehol sem várható. Nagyon erős szélre készüljünk. A csúcs hőmérséklet 27 és 33 fok közé esik majd. Szombaton kezdetben derült égre tekinthetünk fel, majd egy hideg front hozhat több felhőt, elszórtan zápor, esetleg zivatar érkezik. A legtöbb helyen azonban marad a csapadékmentes idő. Délen, délkeleten valószínű magasabb hőfok.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Lehet segíteni egymásnak a helyes irányba haladni, hogy merre nem érdemes, mert ott dugó van például, és a helyes irányba haladni a címe az óranyitó dalnak. Gossip, Move in the Right Direction, hívható SMS Viber 0620 55 55 155. 4 perc elmúlt 8, jó reggelt, jó utat, jó munkát, jó sulit, Maxim Levente vagyok.
0: Best FM.

Next FM a legjobb zenék. A Daft Punk-kal jártuk be a világot, és most, hogy hazaértünk, azt látjuk, hogy még mindig lassú az M1-es Budapest felé. Az erős forgalom miatt a szokásos torlódás alakult ki Bicske és Biatorbágy között. A kiépített terelésnél főleg a külső sávban nehéz a haladás. Aki Budapestre tart és személyautóval van, annak érdemes az átterelt belső sávot használnia. Jó utat, ha pedig közlekedési infó van, várom a 0620-55-55-155-re. Nem sokára a No Doubt, előtte még Ákos, most pedig a Matchbox 20 jön a Besten. Jó reggelt!

0: Rádió FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok! Szeptember 3. napján kicsit szeles, nyárias időnk lesz, néha napsütéssel, néha fátyol felhőkkel, 26-31 fokkal. Részletes időjárás jelentés és további friss információk a hírekben rögtön 8:30. A következő fél órát a Stereo MC-z indítja.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: hírek a Best FM-en.
1: Megújultak az iskolai sportpályák, pótkerékben voltak a fegyverek, magyar mentőcsapat ment Nepálba, üdvözlöm Önöket, Gál Ildikó vagyok. 45 iskola sportpályája újult meg országszerte. Az Aktív Magyarország támogatásával megvalósult programban csak nem 900 millió forintot osztottak ki. A fejlesztésekhez a tanintézmények több mint 1,1 milliárd forint saját forrást tettek hozzá. A régi, sok helyen balesetveszélyes aszfaltburkolatot korszerű, rugalmas felületre cserélték, és új sporteszközöket is telepítettek. Hiba a laborban, tévesen nyilvánították azbeszt szennyezetnek a nagykanizsai Széchenyi téri parkolót. Az újabb vizsgálatok igazolták, hogy a burkolat azbesztmentes, miután kiderült, hogy a korábbi mérés során összecserélték a mintákat. Magyar humanitárius csapat indult a villámárvíz sújtotta Nepálba. A baptista szeretetszolgálat szakemberei között olyanok is vannak, akik a 2015-ös nepáli földrengés után már részt vettek a mentésben és a segítségnyújtásban. A szervezet adománygyűjtést is indított a katasztrófa túlélőinek megsegítésére. Trükkös helyre rejtette a csempészet eszközöket a sofőr. Egy szerb férfi 5 pisztolyt szuszakolt bele autójának pótkerekébe Röszkénél. A rendőrök az autópálya határátkelőnél ellenőrizték a kocsit, a gyanút röntgenvizsgálattal is igazolták. Az abroncsban 5 fegyver sziluettje rajzolódott ki. Októberben új kötete jelenik meg a múlt héten elhunyt Nádas Péternek. A Kossuth díjas író most az Egyszer című 88 oldalas könyve várhatóan október 1-én kerül a boltokba. Az alkotó abban egyebek mellett a globális felmelegedésről, az emberi élet történetek különbözőségéről és a globalizáció, valamint az egyén közötti feszültségről elmélkedik. Épp hogy nagykorú és mégis retro, 18. alkalommal rendeznek retro véradást. Hétvégén az ország 32 pontján várják az önkénteseket, mondta rádiónknak Tordai Attila Árpád, az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatója.
2: Itt a sörvésli sajátosság, ami talán a retro jellegét hangsúlyozza ennek az eseménynek. Van még egy kis digitális étkezési, egy pluszban dupla kalóriapótlást. Egyébként ezek az események mindig azt szolgálják, hogy a vérkészlet biztonságosan rendelkezésre álljon a kórházakban.
1: Vastagabb, összefüggőbb felhőzet vonul át, néhol átmenetileg szemerkélhet. 29 fokig melegszik fel a levegő. Holnap olykor beborul, de számottevő eső sehol sem várható. Nagyon erős szélre készüljünk. A csúcs hőmérséklet 27 és 33 fok közé esik majd. Szombaton kezdetben derült égre tekinthetünk fel, majd egy hideg front hozhat több felhőt, elszórtan zápor, esetleg zivatar érkezik. A legtöbb helyen azonban marad a csapadékmentes idő. Délen, délkeleten valószínű magasabb hőfok.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelmei.

0: Best FM, a legjobb zenék. Friss közlekedési hír az M7-esről, ahol a Balaton felé vezető oldalon a 64-es Székesfehérvár dél Sárbogárd csomópontban a lehajtó végén két kamion koccant. Az érintett szakaszon a forgalmat megállították, így aki teheti, az előző 60-as fehérvári pihenőhelynél hagyja el a pályát, és a városon keresztül kerülhet. Jó utat, ha dugó baleset van, várom az infót a 0620 55 55 155-re. Vízzel elárasztott templomban mondta ki a boldogító igent egy fülöp-szigeteki házaspár. Az árvíz miatt nem akarták halogatni az esküvőt, úgyhogy menyasszony vőlegény, derékig érő víz, így csattant el a hitvesi csók. Kiss Me címmel a Sixpence None the Richer folytatja a csütörtök reggelt.
1: Best FM, a legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mi a helyzet velünk ma reggel? Kérdezi majd Brandy 9 után. Ez lesz a What About Us, és jön Harro és Ádám is. És jöhet a közlekedési info is, ha van 0620-55-55-155. Mindjárt 9 óra. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Mi történik, ha teret adsz a kreativitásnak? Új ötleteid születnek, új dolgokat próbálsz ki, és magadból is felfedezel valami újat. A kreatív energia mindenkiben elindít valamit. Szeptemberben ezt ünnepeljük az Alléban. Workshopok, közös alkotás és inspiráló programok várnak. Ráadásul értékes nyereményekért is játszhatsz. Kreatív energia. Mindenkinek. Szeptemberben az Alléban. Részletek az allé.hu-n.
3: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alzaboxban leled. Hétvégén is! Alza.hu!
4: Jön az Etele Shopping Fest! Szeptember 10-e és 13-a között kedvenc üzleteit különleges kedvezményekkel és exkluzív ajánlatokkal várnak az Etele Plázában. Részletekért töltsd le az Etele appot, vagy keresd a kuponfüzetünket. Etele Pláza. Jó helyen jársz!
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es... és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken fel.

0: Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-et megtalálja a Facebookon is. Legyen a rajongónk, lájkoljon minket. facebook.com/bestfmradio Magyarország. Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb. Itthon.
1: A mozikedvelői számára Budapest számos olyan helyszínt kínál, amelyeket hollywoodi produkciók is előszeretettel választanak forgatási helyszínül. Például a Magyar Állami Operaház. Ybl Miklós tervei alapján az Andrássy úton emelkedő tekintélyes épület igen kedvelt célpont a nemzetközi filmes stábok körében. Dario Argento 1998-as az Operaház Fantomja című feldolgozása teljes egészében itt készült, ahol az épület a párizsi operaházat jelenítette meg. Woody Allen 1975-ös Szerelem és halál című alkotásában pedig a Szentpétervári opera szerepét töltötte be. Jennifer Lawrence is ezen a színpadon tűnt fel orosz balerina szerepében a Vörös Veréb című film bevezető jelenetében, és bár a Kém című vígjátékban Budapest önmagát alakította, és több magyarországi helyszín, mint például a Balaton is feltűnt, az operaház itt egy kaszinóként kapott szerepet a filmkészítők elképzelései szerint.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
2: Iskolai igazgatókat keresnek. Hangsúlyosabb lesz a vasúti áruszállítás. A vakáció alatt is razziáztak. Üdvözlöm Önöket, Gál Ildikó vagyok. 45 iskola sportpályája újult meg országszerte. Az Aktív Magyarország támogatásával megvalósult programban csaknem 900 millió forintot osztottak ki. A fejlesztésekhez a tanintézmények több mint 1,1 milliárd forint saját forrást tettek hozzá. A régi, sok helyen balesetveszélyes aszfaltburkolatot korszerű, rugalmas felületre cserélték, és új sporteszközöket is telepítettek. Hiba a laborban, tévesen nyilvánították azbeszt szennyezetnek a nagykanizsai Széchenyi téri parkolót. Az újabb vizsgálatok igazolták, hogy a burkolat azbesztmentes, miután kiderült, hogy a korábbi mérés során összecserélték a mintákat. Magyar humanitárius csapat indult a villámárvíz sújtotta Nepálba. A baptista szeretetszolgálat szakemberei között olyanok is vannak, akik a 2015-ös nepáli földrengés után már részt vettek a mentésben és a segítségnyújtásban. A szervezet adománygyűjtést is indított a katasztrófa túlélőinek megsegítésére. Trükkös helyre rejtette a csempészet eszközöket a sofőr. Egy szerb férfi 5 pisztolyt szuszakolt bele autójának pótkerekébe Röszkénél. A rendőrök az autópálya határátkelőnél ellenőrizték a kocsit, a gyanút röntgenvizsgálattal is igazolták. Az abroncsban 5 fegyver sziluettje rajzolódott ki. Októberben új kötete jelenik meg a múlt héten elhunyt Nádas Péternek. A Kossuth díjas író most az Egyszer című 88 oldalas könyve várhatóan október 1-én kerül a boltokba. Az alkotó abban egyebek mellett a globális felmelegedésről, az emberi élettörténetek különbözőségéről és a globalizáció, valamint az egyén közötti feszültségről elmélkedik. Épp hogy nagykorú és mégis retro, 18. alkalommal rendeznek retro véradást. Hétvégén az ország 32 pontján várják az önkénteseket, mondta rádiónknak Tordai Attila Árpád, az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatója.
3: Itt a sörvízli sajátosság, ami talán a retro jellegét hangsúlyozza ennek az eseménynek. Van még egy kis digitális étkezési, egy pluszban dupla kalóriapótlást. Egyébként ezek az események mindig azt szolgálják, hogy a vérkészlet biztonságosan rendelkezésre álljon a kórházakban.
2: Több órára kisüt a nap, néhol átmenetileg szemerkélhet. Ma gyenge légmozgásra számíthatunk. 29 fokig melegszik fel a levegő. Holnap olykor beborul, de számottevő eső sehol sem várható. Nagyon erős szélre készüljünk. A csúcs hőmérséklet 27 és 33 fok közé esik majd. Szombaton kezdetben derült égre tekinthetünk fel, majd egy hideg front hozhat több felhőt, elszórtan zápor, esetleg zivatar érkezik. A front előtt még 27 és 35 fok közé esnek a csúcsértékek.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, Best FM. A legjobb zenék.
1: Dogchild. Big Rocker.

FM, a legjobb zenék. A Fájval folytatódik a csütörtök reggel, de érkezik nem sokára Robbie Williams, óriási slágere az Angels, és énekel Whitney Houston is. Jó utat, jó munkát, ha dugó baleset van. 20 55 55 155.

Best FM, a legjobb zené. Két helyen is dolgoznak az M5-ösön Budapest felé. Újhartyánnál a belső szalagkorlátot javítják, 5 kilométeres dugó alakult ki emiatt. Ócsánál pedig burkolatjavítás miatt 3-4 kilométeres torlódásra kell készülni. Jó utat! Nem sokára a Skoda Texasszal, most viszont a Yolanda Bicool érkezik, és a Vino Speak Americano a Besten.

0: Best FM, a legjobb zenék. Jön Pink, aki idén tavasszal költözött át családjával Kaliforniából New Yorkba, hogy támogassa 14 éves lánya Willow színházi és Broadway karrierrel kapcsolatos álmait. Életük azonban nem fenékig tejfel. A rendőrség nyomozást indított, miután egy fenyegető e-mailt küldtek egy manhattani hotelnek, amelyben Pink is tartózkodott, de szerencsére nem sérült meg senki, nem történt tragédia, a rendőrség nyomoz, Pink pedig énekel Don't Let Me Get Me a Besten.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A következő órában biztosan halljuk majd Will Smith slágerét. Ez lesz a Miami, és jön a kompakt diszkó is. Feel the rain, és hogy lesz ebben részünk, mármint hogy esőben, kiderül a hírek végi időjárás jelentésben. Rögtön 10 óra, jó reggelt, jön a csütörtök délelőtt továbbra is a legjobb zenékkel mindjárt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Idén is visszatér a TV2 ikonikus tehetségkutatója, a Megasztár. A megújult mestercsapatban Marics Peti és Herceg Erika mellett Dallos Bogi és Tídeni foglalnak helyet. Megasztár! Szeptember 5-től szombat és vasárnap esténként a TV2-n.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Találkoznál a Davis kupa csapatával és sztárteniszezőkkel, és játszanál velük a Corvin Plaza tetőteraszán. Szeptember 10-én megteheted. Várnak ügyességi játékaink és a sportág klasszisai Fucsovics Márton, Marozsán Fábián, Piros Zsombor és a Grand Slam győztes Temesvári Andrea. Várunk a Corvin Plaza tenisztapon szeptember 10-én 11-től 19 óráig. Részletek corvinplaza.hu.
0: A Best FM-en minden pillanat.

0: A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb. Itthon.
1: A Gellért-hegy Budapest egyik legismertebb természeti és turisztikai látványossága, amely a Duna fölé magasodva kínál lenyűgöző panorámát a városra. A hegy lábánál a Gellért téren található a híres Gellért szálló és a Gellért fürdő, közvetlenül a Szabadsághíd mellett, míg a hegy oldalában a különleges hangulatú Gellért-hegyi barlang is felfedezhető. A csúcsra felérve a Citadella és a Szabadság szobor várja a látogatókat. Utóbbi 1947 óta állít emléket Magyarország II. Világháborús felszabadítására. A Citadella a 19. század közepén a szabadságharc leverése után épült, és ma is az egyik legjobb kilátópont Budapesten, ahonnan a Duna mindkét partja és a budai vár is jól látható. A hegy könnyen megközelíthető, akár egy kellemes séta keretében a Szabadsághíd felől, így ideális program azoknak, akik egy kis mozgással egybekötve szeretnék felfedezni a város egyik legszebb pontját.
0: Best FM, a legjobb zenék! Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
1: Május elejétől ismét a sétálóké és a kétkeréken közlekedőké a pesti alsórakpart. Október 25-éig minden hétvégén és ünnepnapon autómentes övezetté alakul a Margit híd és az Erzsébet híd közötti szakasz, sőt a nyár közelettével már hétköznap esténként is szabad lesz itt a pálya. A lenyűgöző Dunai panoráma mellé színes közösségi programok, ingyenes koncertek és családi kikapcsolódás is jár, a felfrissülésről pedig 4 hangulatos teraszos vendéglátóhely gondoskodik. Az autósoknak ugyanakkor változik a megszokott útvonal, északi irányban haladva a Havas utcánál kell elhagyniuk a rakpartot, míg délfelé az Irányi utcai lehajtónál térhetnek majd vissza az útra. A rakparton kihelyezett utcabútorok, például piknikező asztalok, sütögetésre alkalmas eszközök, napozóágyak és kerékpártartók továbbra is szabadon használhatók.
0: Best FM, a legjobb zenék! Hírek a Best FM-en.
2: Ma nyilvánossá válnak a kórházi fertőzések adatai. A NAV nevében trükköznek a csalók. Az AI-tól várunk diagnózist. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Éjjel nyilvánossá válnak a kórházi fertőzések intézményi adatai. Az információkat a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ honlapjáról elérhető új oldalon teszik közzé. Elsőként az egészségügyi ellátással összefüggő járványokról tudhatunk meg többet. Oroszi Beatrix országos tiszti főorvos szerint a nyilvános adatközlés fontos lépés a betegbiztonság javítása és a szükséges kórházi fejlesztések szempontjából. Adathalász SMS-ekben ígérnek csalók hamis adó visszatérítést. Megtévesztő módon a NAV nevében érkezik az üzenet, és az idei adóbevallás alapján járó több mint 100 000 forintos összeget akarnak adni. A küldött link azonban nem a NAV hivatalos honlapjára vezet. Ráadásul a 2026-os bevallást még nem is dolgozhatták fel, azt ugyanis csak az év lezárulta után lehet benyújtani. Az adóhatóság hangsúlyozta, hogy SMS-ben és e-mailben nem küld ügyintézési linket adó visszatérítésről vagy adótartozásról, és ilyen módon bankkártya adatokat sem kér. Digitális szoftver segítségével diagnosztizáljuk magunkat. A magyar internetezők csak nem felekért már a mesterséges intelligenciától egészségügyi tanácsot. Egy friss hazai kutatás szerint az AI-t leggyakrabban tünetek ellenőrzésére, öndiagnózisra, leletek és laboreredmények értelmezésére, valamint gyógyszerekkel összefüggő információk keresésére használják. Sikeres nyári szezont zártak az Erzsébet táborok. Több mint 40 000 gyerek üdült Zánkán, Fonyódligeten, Zalaszabarban és az erdélyi Ivón. Hamarosan indul az őszike program is. Részletek Dobó Darabánt Judittól, az Erzsébet Alapítvány sajtófőnökétől.
3: Az Ánkai Erzsébet táborban szeptember 7 és 25 között osztálykirándulások valósulnak meg. Az osztálykirándulásoknak az egyik fő eszenciája, hogy a diákok konkrét tantárgyakhoz kapcsolódó foglalkozásokon is részt vehetnek, tehát játékok közben mélyíthetik el tulajdonképpen, vagy kiegészíthetik az iskolában szerzett tudásukat, ismereteiket. A közösségi szellem erősítése is fontos, és a pályaorientációra is nagy hangsúlyt fektet a szervező alapítvány, például a Szakmasziget program sorozaton különböző szakmákban nyerhetnek betekintést.
2: Vastagabb összefüggőbb felhőzet vonul át, néhol átmenetileg szemerkélhet. 29 fokig melegszik fel a levegő. Holnap olykor beborul, de számottevő eső sehol sem várható. Nagyon erős szélre készüljünk. A csúcshőmérséklet 27 és 33 fok közé esik majd. Szombaton kezdetben derült égre tekinthetünk fel, majd egy hideg front hozhat több felhőt, elszórtan zápor, esetleg zivatar érkezik. A legtöbb helyen azonban marad a csapadékmentes idő. Délen, délkeleten valószínű magasabb hőfok.
0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: És egy kihagyhatatlan lehetőség NSZT és a rajongóknak. Október 12 Bécs, az énekesnő európai turnéjának hozzánk legközelebbi helyszíne és időpontja. One Day in Your Life, ő indítja az órát. Jön nem sokára a Fugees, a Halott Pénz, a D-Light és sok-sok régi ismerős a 90-es és 2000-es évekből. 4 perccel múlt 10, hello! Max M. Levente vagyok.
0: Best

Best FM a legjobb zenék jön, egy rádiós és klubkedvenc 2000-ből, a német DJ-től, DJ Tonkától, a Don't Be Afraid április 17-én jelent meg az új évezred hajnalán, és óriási rádiós kedvenc lett hirtelen, és az akkoriban még nagyon népszerű és hát aktív és működő MTV, a Music Television is sokszor tűzte műsorára a dal klipjét. Ezzel megyünk tovább a 90-es és 2000-es évek lelejthetetlen slágerei között.

0: Best FM, a legjobb zenék, friss közlekedési információk az M7-esen Letenye felé a velencei pihenő után a 49-es kilométernél kaszálnak. A belső sávot lezárták, így 2-3 kilométeres torlódás alakult ki. Két munkavégzés miatt is lassabb az M5-ös Budapest felé, az egyik Újhartyánnál, a másik Ócsánál. Mindkét helyen 3-4 kilométeres a torlódás. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Mm-hmm.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek fel.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jönnek majd a brit pop királyok. És a magyar huligánok is.
2: Legyen valami pezgés, legyen valami mozgás, legyen valami pengés, megoldás.
1: Huligánz, legyen valami és lesz, nem csak gitáros, de diundisun zene is. Rögtön indul a délelőtt utolsó órája, mindenek előtt friss hírek itt a Besten, aztán folytatjuk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
3: Yes. My baby, come on. Hey, Martinez, you ready, girl?

0: hírek a Best FM-en.
1: Forró augusztuson vagyunk túl, előre hozták a koraszülöttek világnapját. 1000-nél is több ingyenes programmal érkezik a kutatók éjszakája. Bányász Árpád vagyok. Rekordmeleget hozott az idei augusztus Magyarországon. A Hungaromet adatai szerint 1901 óta nem mértek még ilyen magas havi középhőmérsékletet. Az országos átlag 24,9 fok volt, ami 3,7 fokkal haladta meg a sok éves átlagot. A délalföld egyes részein 26 fok fölé emelkedett az augusztusi középhőmérséklet. A hónap nem csak forró, hanem rendkívül száraz is volt. Országos átlagban mindössze 15,6 milliliter csapadék hullott, 74%-kal kevesebb a megszokottnál. Az alföldön sokfelé még 5 milliliter esőt sem mértek. Új időpontban tartják idén a koraszülöttek világnapját. Az egészségügyi világszervezet döntése alapján november 17-e helyett már november 15-én hívják fel a figyelmet az idő előtt született babákra és családjaikra. Magyarországon minden tizedik gyermek koraszülöttként jön világra. Sokan közülük hetekig vagy akár hónapokig kórházi kezelésre szorulnak. A koraszülöttekért országos egyesület arra kéri az önkormányzatokat, intézményeket, cégeket és magánszemélyeket, hogy csatlakozzanak a november 15-i lila naphoz. Világszerte évente mintegy 15 millió csecsemő születik a 37. terhességi hét előtt. Már elérhetők a kutatók éjszakája idei programjai. Szeptember 25-én és 26-án országszerte több mint 200 intézmény várja az érdeklődőket. Kutatóintézetek, egyetemek, iskolák, könyvtárak és vállalatok összesen 1000-nél is több ingyenes programmal készülnek. Lesznek látványos kísérletek, bemutatók, előadások és interaktív foglalkozások is. Valamennyi rendezvény ingyenes, egyes programokra azonban a korlátozott férőhelyek miatt előzetesen regisztrálni kell. Részletes kínálata a kutatók éjszakája hivatalos honlapján érhető el. Forgalomkorlátozást lépett életbe a Tisza balparti gát szakaszán Tiszapüspöki és Óballa között. Árvízvédelmi helyreállítási munkák miatt lezárták a Tiszapüspöki és az Óballai gátörtelep közötti szakaszt. A Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság tájékoztatása szerint a közlekedés várhatóan október 10-ig szünetel az érintett gáton. Összefüggőbb, vastagabb felhőzet vonul át északnyugatról kelet-délkelet felé, amely legkevésbé a déli területeket érintheti. Helyenként előfordulhat kisebb eső zápor. A legmagasabb hőmérséklet általában 26 és 31 fok között valószínű. Holnap nyugatról kelet felé több hullámban felhősávok vonulnak, köztük viszont mindenhol kisüt a nap. Hajnalra többnyire 14-19 fok között alakul a hőmérséklet, a csúcsok 27 és 32 fok között lesznek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Justin Timberlake-től, Christina Aguilera-tól, Roger Sanchez-től, vagy a Vendu Project-től, amerikai színekben. Craig David, az Oasis, a Simply Red és a Faith lesz a brit vonalat képviselik, és hát jönnek természetesen magyar előadók is. Valmar Manuellel, Ákos, mindenek előtt Király Viktor, 5 perc elmúlt 11, hello, Max Emlanda vagyok.
0: Best

Jazz FM a legjobb zenék. Több mint 30 éve, nagyjából ilyen tájt, 1994. augusztus 29-én jelent meg az Oasis debütáló albuma, a Definitely Maybe, ami egyenesen a brit slágerlisták élére repítette a bandát, és ezzel a brit zene történetének addigi leggyorsabban fogyó debütáló albuma lett. A jubileumot most egy különleges ünnepi változattal ünnepli az Oasis, most második albumuk egyik legnagyobb slágerével megy tovább a csütörtök délelőtt, ez a Wonderwall a besten.

0: Best FM a legjobb zenék, friss közlekedési infók az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között, azaz a 35-ös és az 51-es kilométer között több szakaszon is útépítők dolgoznak. A félútpályát lezárták, napközben torlódásokra kell készülni. Kecskemét nyugati határában a Kerekegyháza, Izsák kereszteződésnél pedig új körforgalmú csomópont épül. Munkaidőben mindkét irányban nagyobb a menetidő, és két helyen is munkavégzés lassítja az M5 főváros felé tartó forgalmát. Újhartyánnál és Ócsánál is lassabb haladásra kell készülni.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A délután Majoros Ritával és azzal a Sophia Liz Baxterrel indul, aki jövőre egyestéren csillogó diszkótérré varázsolja a paloznaki jazz pikniket. Szól már is a Get Over You. Jó étvágyat, Maxim Levente vagyok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Idén is visszatér a TV2 ikonikus tehetségkutatója, a Megasztár. A megújult mestercsapatban Marics Peti és Herceg Erika mellett Dallos Bogi és Tígdeni foglalnak helyet. Megasztár. Szeptember 5-től szombat és vasárnap esténként a TV2-n.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Mi történik, ha teret adsz a kreativitásnak? Új ötleteid születnek, új dolgokat próbálsz ki, és magadból is felfedezel valami újat. A kreatív energia mindenkiben elindít valamit. Szeptemberben ezt ünnepeljük az Alléban. Workshopok, közös alkotás és inspiráló programok várnak. Ráadásul értékes nyereményekért is játszhatsz. Kreatív energia. Mindenkinek. Szeptemberben az Alléban. Részletek az allé.hu-n.
4: Szeptember 5. Végső összecsapás Alfa a Tököli repülőtéren. Repülősók, drift, gyorsulás és tucatnyi program. Tali, szeptember 5. Tököl.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felé.

0: A legjobb zenék. Best FM. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám.
1: A fontos idő 2000 óra. 2000 fejlesztő óra. Becsengetéskor sok nehéz sorsú gyermek kezdi meg a tanévet. Ők segítség nélkül fokozatosan lemaradnának. Hívd a 1353-at és segítsd 500 forinttal a rászoruló gyermekek felzárkózását. 1353. Minden hívás segít. Készült az Ökumenikus Segélyszervezet megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
2: A sport szerelmesei vagy a sportot csak nézni szeretők most nagyon figyeljenek. A 2026-os év rendkívül gazdagnak ígérkezik a sportesemények szempontjából, amelyből Magyarország is jelentős szerepet vállal. Májusban Budapesten rendezik a Bajnokok Ligája döntőjét, amely a klubfutball legnagyobb presztízsű mérkőzésének számít, míg szeptemberben a sportág történetében először kerül sor az atlétikai világdöntőre, amelynek szintén hazánk, pontosabban a Nemzeti Atlétikai Központ ad otthont, és persze ne felejtsük, 40 éves lesz a Forma 1-es Magyar Nagydíj. Szó szerint minden sportág szerelmese megtalálhatja a kedvenc sportjának nagy hazai eseményét, annak helyszínét és időpontját. Tehát, hogy a sport szerelmesei ne maradjanak le semmiről, érdemes az interneten megkeresni a 2026-os sportnaptárat, ami minden eseményt és azok időpontját is tartalmazza.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
3: Itthon csökkent az agrárgazdaságok száma. Az aszály nem tett jót a borágazatnak. Kispályás foci válogatottunk X-elt Albániával a világbajnokságon. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Jelentősen csökkent az agrárgazdaságok száma Magyarországon. A Központi Statisztikai Hivatal előzetes adatai szerint 10 év alatt 41%-os volt a visszaesés, idén 163 ezer gazdaság végez mezőgazdasági tevékenységet. Közben nőtt az egy gazdaságra jutó terület, az átlag már megközelíti a 33 hektárt. Vízügyi szakmai tapasztalatcsere indult Magyarország és Kína között. A szakemberek elsősorban az aszály, az árvízvédelem, a folyók védelme és a klímaváltozáshoz kapcsolódó alkalmazkodás területén osztják meg a tapasztalataikat. Az együttműködés középpontjában a Tisza és a kínai Hangchiang folyó vízgazdálkodása áll. A két vízgyűjtő hasonló kihívásokkal küzd, egyre nehezebb biztosítani a lakosság és a mezőgazdaság megfelelő vízellátását, miközben a természeti értékeket is meg kell lóvni. Kedvezőtlenek az idei szüreti kilátások Magyarországon, derült ki a GKI gazdaságkutató elemzéséből. A borágazatot elsősorban az aszály, az aranyszínű sárgaság és a jelentős vadkár sújtja. A rendkívüli időjárás miatt a szüret a megszokottnál 2-3 héttel korábban kezdődött. A szőlő minősége ugyanakkor összességében kiváló, a termés kiesés viszont várhatóan nagyobb lesz, mint az elmúlt években. Jövő szombaton rendezik meg a Táncházak éjszakáját a fővárosban, a Fonó Budai Zeneházban. A 37. országos szezonnyitó táncházon különböző tájegységek táncaival, táncoktatással, élő népzenével, valamint gyerek és családi programokkal várják az érdeklődőket egészen hajnalig. A Fonóban korábban elkezdődött az új évad, már a hó elejétől is mit vannak táncházak, közösségi örömzenélések és családi foglalkozások. Döntetlennel zárta a csoportkört a magyar kispályás labdarúgó válogatott az eszeni világbajnokságon. A mieink Szabó Marcel góljával szereztek vezetést Albánia ellen, amely később vitatott körülmények között egyenlített, így egy-egy lett a végeredmény. A magyarok ezzel nem kerültek a legjobb 16 közé egyenes ágon, ezért a legjobb 32 között folytatják. Huszti Dániel együttese ma Angliával csap össze. Északnyugat felől egyre vastagabb felhőzet vonul át az országon, de délen és délnyugaton marad a napsütés. Helyenként kisebb eső, zápor előfordulhat. A csúcshőmérséklet 26 és 32 fok között alakul. Holnap több hullámban érkeznek felhősávok nyugat felől, de közöttük mindenütt kisüt majd a nap. Jelentős csapadék nem várható, viszont többfelé megélénkül, helyenként meg is erősödik a szél. Hajnalban 14-19, délután 28-33 fok valószínű.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Szép csütörtököt, vidám délutánt kívánok mindenkinek. Majoros Rita vagyok. Tényleg elmúlt dél most már pár perccel, úgyhogy átadhatjuk magunkat a délutáni lendületnek. Jay-Z-vel, Beyoncé-val jön a Bonnie és Clyde. Itt lesz majd a Shaft is, és a Búcsó Mamboszói. Sophie Ellis Baxter pedig beindítja az egész délutánt, és minket is. Jön a Get Over You. Szép napot!

Kopi. Best FM a legjobb zenék, szép délutánt kívánok mindenkinek, szép csütörtököt, lassacskán hangolódhatunk már a hétvégére, de csak szépen, óvatosan meghallgatva a legjobb zenéket a 90-es, 2000-es évekből, mondjuk Tupac és a Changes, azt hiszem ez mindig jó választás, de itt lesz Charlie és Giovannival, és az evezzünk egy hajóban. Hamarosan napkérdését is hozok, és mindenféle információt, például közlekedési infokat, de ha önök is tudnak, látnak, hallanak valamit, 0620 55-55-155, itt hívjanak, vagy ide írjanak. Én pedig mellékelem a legjobb zenéket, hogyha egy kis táncolós hangulatra vágynak így ebéd közben, vagy ebéd után a desszert mellé, akkor tökéletes választás a Seft és a Mucho Mambo Sway. Legyen szép a napjuk!

0: Budapest FM a legjobb zenék. Ma is utazunk együtt, autózzunk együtt, ha pedig bárki bármit lát az utakon, adja a másiknak az információt. Én, amint megkapom, már adom is őket tovább, ezt megígérhetem. Például, hogy két munkavégzés is folyik éppen az M5-ös autópályán Budapest felé. Az egyik Újhartyán térségében, ahol a belső szalagkorlátot javítják a 42-es és a 43-as kilométerek között, miért csak egy sáv járható. A munkaterület mögött jelen pillanatban 5 kilométeres a kialakult dugó. A másik munka Ócsánál van, a 28-as kilométernél, itt burkolatjavítási munkák folynak sávzárás mellett, úgyhogy legyen mindenki óvatos. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ma is ide várom az útinfókat. Vigyázzunk egymásra az utakon. Jó utat mindenkinek!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelmei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A Hősök és Diaz Rég láttalak dala zárta ezt az órát, mert hogy el is röppent egy óra a délutánból. Megyünk a következőben, mert hogy mindjárt egy óra jönnek a legfrissebb hírek, aztán itt lesz Beri és az Ébredj velem. És zenél majd Desiree is. You're alive. Life, oh life, oh
0: life, oh life. Du. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
2: Mi történik, ha teret adsz a kreativitásnak? Új ötleteid születnek, új dolgokat próbálsz ki, és magadból is felfedezel valami újat. A kreatív energia mindenkiben elindít valamit. Szeptemberben ezt ünnepeljük az Alléban. Workshopok, közös alkotás és inspiráló programok várnak. Ráadásul értékes nyereményekért is játszhatsz. Kreatív energia. Mindenkinek. Szeptemberben az Alléban. Részletek az allé.hu-n.
3: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alzaboxban leled. Hétvégén is! Alza.hu!
0: A Best FM-et megtalálja a Facebookon is. Legyen a rajongónk, lájkoljon minket! facebook.com/Best FM Rádió Magyarország. Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb itthon.
4: Május elejétől ismét a sétálóké és a kétkeréken közlekedőké a pesti alsórakpart. Október 25-éig minden hétvégén és ünnepnapon autómentes övezetté alakul a Margit híd és az Erzsébet híd közötti szakasz, sőt a nyár közelettével már hétköznap esténként is szabad lesz itt a pálya. A lenyűgöző Dunai panoráma mellé színes közösségi programok, ingyenes koncertek és családi kikapcsolódás is jár, a felfrissülésről pedig 4 hangulatos teraszos vendéglátóhely gondoskodik. Az autósoknak ugyanakkor változik a megszokott útvonal, északi irányban haladva a Havas utcánál kell elhagyniuk a rakpartot, míg délfelé az Irányi utcai lehajtónál térhetnek majd vissza az útra. A rakparton kihelyezett utcabútorok, például piknikező asztalok, sütögetésre alkalmas eszközök, napozóágyak és kerékpártartók továbbra is szabadon használhatók.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb itthon.
4: A mozikedvelői számára Budapest számos olyan helyszínt kínál, amelyeket hollywoodi produkciók is előszeretettel választanak forgatási helyszínül. Az egyik ilyen a Gosdú udvar, amely jelenleg a Király utcai éjszakai élet egyik központja, de már korábban is megjelent nemzetközi filmprodukciókban. Az 1988-ban bemutatott Arnold Schwarzenegger és Jim Belushi főszereplésével készült Vörös zsaru című akciófilmben például Moszkvát jelenítette meg. Tony Scott 2001-es rendezésében a Robert Redford és Brad Pitt nevével filmjelzett Kém játszma című alkotásban is látható volt. Ebben a filmben, ahol Budapest Berlint alakította, a város ismertető jegyei, mint például a Dunakorzó, jobbára csak rövid vágóképeken bukkannak fel. A figyelmes szemlélők viszont így is észrevehetik, hogy a Gosdú udvar ebben a produkcióban a 90-es évek elejé berlini bérházak hangulatát idéző helyszínként szolgált az alkotók számára.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
5: Az állami erdőgazdaságoknál befagyasztja a kormány a lakossági tűzifa árát. További időjárási szélsőségekre kell számítani. Angol-magyar rendeznek ma a kispályás labdarúgó világbajnokságon. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Befagyasztja a kormány az állami erdőgazdaságoknál a lakossági tűzifa árát. Az idei év január 1-i szinten jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte a rászorulókat a tűzifa áfájának 27-ről 5%-ra csökkentésével, és a szociális tűzifa program keretének megduplázásával is segítik. A kormány emellett várhatóan újabb 10 milliárd forintot különít el a gyermekvédelem támogatására és fejlesztésére. Arról is döntött a kabinet, hogy 2027. januárjától emelik a megváltozott munkaképességűek ellátását. A kormányfő részleteket egyelőre nem közölt az emelés mértékéről. tovább erősödhet az El Niño a következő hónapokban, és hatásai a jövő évben is érezhetők lehetnek, közölte a Meteorológiai Világszervezet. Előrejelzésük szerint 100% annak az esélye, hogy a jelenség jövő februárig fennmarad. Az El Niño jelentősen befolyásolhatja világszerte a hőmérsékletet és a csapadék mennyiségét, valamint növelheti az aszályok, árvizek és a szélsőséges hullámok kockázatát. Már elérhetők a kutatók éjszakája idei programjai. Szeptember 25-én és 26-án országszerte több mint 200 intézmény várja az érdeklődőket. Kutatóintézetek, egyetemek, iskolák, könyvtárak és vállalatok összesen 1000-nél is több ingyenes programmal készülnek. Lesznek látványos kísérletek, bemutatók, előadások és interaktív foglalkozások is. Valamennyi rendezvény ingyenes, egyes programokra azonban a korlátozott férőhelyek miatt előzetesen regisztrálni kell. Részletes kínálata a kutatók éjszakája hivatalos honlapján érhető el. Döntetlennel zárta a csoportkört a magyar kispályás labdarúgó válogatott az Esseni világbajnokságon. A mieink Szabó Marcel góljával szereztek vezetést Albánia ellen, amely később vitatott körülmények között egyenlített, így egy-egy lett a végeredmény. A magyarok ezzel nem kerültek a legjobb 16 közé egyeneságon, ezért a legjobb 32 között folytatják. Huszti Dániel együttese ma Angliával csap össze. Helyenként felhősödhet, de meleg lesz, a részleteket azonnal mondom. Észak-nyugat felül egyre vastagabb felhőzet vonul át az országon, de délen és délnyugaton marad a napsütés. Helyenként kisebb eső, zápor előfordulhat. A csúcshőmérséklet 26 és 32 fok között alakul. Holnap több hullámban érkeznek felhősávok nyugat felül, de közöttük mindenütt kisüt majd a nap. Jelentős csapadék nem várható, viszont többfelé megélénkül, helyenként meg is erősödik a szél. Hajnalban 14-19, délután 28-33 fok valószínű.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Szép csütörtöki délutánt kívánok mindenkinek, egy óra után is 4, pár másodpercen belül már 5 perccel. Majoros Rita vagyok. Jöhet egy kis ebéd utáni levezetés, csak úgy, hogy visszavezessen minket a munkára. Mondjuk ez jön Jade és a Don't Walk Away. Itt lesz az LMC, jön majd Desiree, és most pedig a Shapeshifters nyitja az órát. Szép napot!
0: Best FM!

Vesztefem a legjobb zenék, ez a Jessie J és a Domino, a folytatásban jön a Krisztál, előtte pedig a nap kérdése. Ebédnél a kolléganőimmel pont arról beszélgettünk, hogy mik azok a könyvek, amik régen minden magyar háztartásban megtalálhatóak voltak. Például Horváth Ilonának volt egy olyan szakácskönyve, ez teljesen itt van a fejemben, amin egy sült kacsa volt az elején, sötétkék volt a borító, és egy sült kacsa volt a legelején, és én a mai napig, akárhol járok, akármelyik ismerősömnél, ez a könyv biztos, hogy ott van a polcon. Na de gyűjtsük össze ma ezeket. Mik azok a könyvek tehát, amik minden magyar háztartásban megtalálhatóak? Voltak mondjuk a 90-es, 2000-es évek idején, vagy akár a mai napig. 0-20-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Várom ide az üzeneteket, akár képeket is lehet mellékelni Viberen, de ott vagyunk a Facebookon, az Instagramon is jöhetnek a válaszok. És ahogy ígértem, a Krisztál, jön a Sosem múlik el, egy kis romantika a Best FM-en.

0: Fest FM a legjobb zenék. Antitól jött egy üzenet Budapestről, hogy a Szent István körúton baleset történt. A Víg Színház és a Nyugati pályaudvar között, úgyhogy ott kell egy kis fennakadásra, egy kisebb dugóra számítani. Két munka is folyik az M5-ös autópályán, emiatt a torlódás Budapest felé. Az egyik Újhartyán térségében, ahol a belső szalagkorlátot javítják a 42-es és a 43-as kilométerek között, úgyhogy emiatt csak egy sáv járható. Itt pedig legalább 5 kilométeres a dugó. A másik pedig Ócsánál van, a 28-as kilométernél, itt burkolatot javítanak, itt is sávzárás van. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ha bárkinek van még útinfója, nagyon megköszönöm, ha jelentkezik vele. Jó utat ma is, és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM 99.5 Best FM. A legjobb zenék!
2: A legjobb zenék!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Beveszett a fejünkbe a Bieber's dala, ahol jártunk, úgyhogy dudorászni fogjuk még szerintem a délután folyamán. Pár perc is jönnek a legfrissebb hírek, hiszen mindjárt 2 óra, utána indul a következő óra, és a hasonlóan dúdolandó slágerek. Itt lesz például Eros Ramazzotti és Anastasia.

0: és jön majd a jetlag is.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM.
2: 99.5 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Egyre markánsabban érezteti hatását a globális felmelegedés. Több tízezer éves csontak is előkerültek az elapadt Tiszából. Gigafutó versenyt rendez Budapest a hétvégén. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Biztosan átlépi a Föld a globális felmelegedés korábban kritikus határának tekintett 1,5 Celsius fokos szintjét, áll az ENSZ környezetvédelmi programjának legfrissebb jelentésében. A szakértők szerint ezért már az a legfontosabb, hogy a bolygó a lehető legrövidebb ideig maradjon a küszöb érték felett. Ehhez jelentősen csökkenteni kell az üvegházhatású gázok kibocsátását, valamint fokozni az alkalmazkodást. Az ENSZ szerint enélkül egyre súlyosabb hőhullámokra és más szélsőséges időjárási eseményekre kell számítani. Elsősorban Oroszországnak és Ukrajnának kell megállapodnia egymással a háború lezárásáról, jelentette ki Vlagyimir Putyin. Az orosz elnök a Vlagyivosztoki Keleti Gazdasági Fórum plenáris ülésén arról beszélt, hogy más országok támogatást és segítséget nyújthatnak a rendezéshez, a megoldást azonban szerinte a konfliktusban közvetlenül érintett két félnek kell megtalálnia. Putyin úgy fogalmazott, Moszkvának és Kijevnek kell rendeznie a problémát, és ezt nevezte a helyes megközelítésnek. Mamutok és őstulkok több tízezer éves csontjai is előkerültek a Tiszából a rendkívüli apadás miatt. Az állatcsontok mellett több évszázados fahidak cölöpjei, hajóroncsok, kerámiák és kovácsolt vas tárgyak is előbukkantak. Az egyik leglátványosabb felfedezés egy vasuszály, amely a 70-es években süllyedt el. Eldőlt rekordot dönt az idei Vizer Budapest félmaraton. Több mint 24 ezeren neveztek a vasárnapi futóeseményre. A félmaratoni és a 10 kilométeres táv is elérte a maximális létszámot. A résztvevők 117 országból és 1200 magyar településről érkeznek a fővárosba. A külföldi nevezők száma pedig eléri a 8500-at. A hatalmas mezőny rajtoltatása önmagában csaknem 50 percig tart majd a Pázmány Péter sétányon. A szervező Budapest Sportiroda közölte, a nemzetközi nevezések száma a Covid-járvány előtti időszakhoz képest a háromszorosára nőtt. Helyenként felhősödhet, de meleg lesz. A részleteket azonnal mondom. Összefüggőbb, vastagabb felhőzet vonul át északnyugatról kelet-délkelet felé, amely legkevésbé a déli területeket érintheti. Helyenként előfordulhat kisebb esőzápor. A legmagasabb hőmérséklet általában 26 és 31 fok között valószínű. Holnap nyugatról kelet felé több hullámban felhősávok vonulnak, köztük viszont mindenhol kisüt a nap. Hajnalra többnyire 14-19 fok között alakul a hőmérséklet, a csúcsok 27 és 32 fok között lesznek.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: 2 óra múlt 4 perccel. Kellemes délutánt kívánok mindenkinek. Itt csütörtökön is, én Majoros Rita vagyok. Ebben az órában is isteni zenéket hozok. Például Eros Ramazzottitól és Anastasiától, de itt lesz a Brand New Heavies, jön majd a Halott pénz is, sőt a Nox dala is, a Szeretem. Most Mark Ronson és Bruno Mars indítja az órát, jön az Uptown Funk. Csodás napot mindenkinek!
0: Best FM!

Best FM a legjobb zenék. Mik azok a könyvek, amik minden magyar háztartásban ott voltak a 90-es, 2000-es években? Ma délután ez a kérdésem, és már most rengeteg üzenet érkezett. Imádom őket egytől egyik. Zoli azt írja, Rejtő Jenő könyvei. Apukám polcán sorban ott voltak, és ha valamelyik eltűnt, tudtuk, hogy valamelyik rokon hazavitte olvasni. Éva azt írja, Daniel Steel. Anyukámnak konkrétan egy egész polca volt belőle, mindig tudta, melyiket olvasta már, és melyik jön legközelebb. Andreáéknál a Biblia mellett pedig Horváth Ilona volt az a szakácsnő, akinek a könyvei ott voltak a polcon, és még ha senki nem nyúlt hozzá hónapokig, akkor is szépen sorban ott álltak. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek még ide a hasonló üzenetek, és közben eszembe jutott tényleg a Daniel Steel, az igazi romantikus, hát már szinte ilyen túlzásba vitt romantikus könyvei, vagy romantikus sztoriai, félmeztelen, vagy ilyen kigombolt ingű férfi,

férfiakkal és gyönyörű nőkkel az elején. Hát a borítóképek szerintem fantasztikusak voltak, már az megér egy misét. 0-20-55-55-155 jöhetnek tehát a folytatásban is ide azok a könyvek, amik minden magyar háztartásban ott voltak a 90-es 2000-es években. A folytatásban pedig a zenéket is ebből a korszakból merítem, hiszen jön az Enigma és a Return to Innocence itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Meg is jöttem a legfrissebb útinfokkal, mert hogy rengetegen vannak az M1-esen, főként a főváros felé a komáromi csomópont és Tatabánya között. Erős a forgalom, úgyhogy lassulás van továbbra is. Szintén Budapest felé Szárligetnél pedig még egy műszaki hibás autó is fennakadást okozott, átterelt belső sávon a 45-ös kilométernél, ezért útszűkületen kell áthajtani, úgyhogy ezért a lassulás. Az M7-esen Letenye felé Székesfehérvár térségében pedig kaszálnak, az 57-es és a 60-as kilométerek között. A belső sávot le is zárták, úgyhogy torlódás talán nem tapasztalható, ezt írták a hallgatóink, de azért elég nagy a forgalom, úgyhogy egy kis lassulás van. 0620 55 55 155, ez pedig az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ide várom a folytatásban is az útinfókat, bárki bármerre jár, és van infója, nagyon megköszönöm, hogyha megírja vagy felhív. Jó utat mindenkinek!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelmei.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM.
1: 99.5 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: Hírek a Best FM-en. A Best FM-en.
2: Revízió alatt a hulladék gazdálkodás, megvannak a mentők kiérkezési adatai, gyenge az almatermés, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Felülvizsgálja a kormány a teljes hulladékgazdálkodási rendszert. Magyar Péter miniszterelnök azt írta, tömegesen érkeznek a panaszok a MOHU működésére. A társaság a koncessziós szerződésben vállalt kötelezettségeit és célszámait sem teljesíti. A céget az elmúlt időszakban több kritika érte a hulladékszállításban jelentkezett gondok és a palack visszaváltási rendszer körüli viták miatt. 27 perc, ennyi időn belül érkeztek ki a mentők augusztusban a legsúlyosabb esetek 90%-ához. Az országos mentőszolgálat tette közzé az adatokat. Céljuk, hogy ezt az időt 15 percen belülire csökkentsék. Azt írták, a nyár utolsó hónapjaiban országosan 95 ezer esetben riasztották az egységeket, ebből Budapesten csaknem 17 ezerszer. Júliushoz képest az esetek száma országosan 1000-rel nőtt, Budapesten nagyjából 200-zal. A gyógyulás reményéről mesélnek a beteg gyerekek rajzai. A rákkal küzdő gyerekek csaknem 200 alkotásából nyílt kamara kiállítás a Magyar Nemzeti Múzeumban Lélekrajzok a fényben címmel. Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter a megnyitón arról beszélt, hogy a gyerekkori daganatos betegségek ma már 80%-ban gyógyíthatók, és a cél az arány további javítása a legkorszerűbb technikák, gyógyszerek és szakemberek Magyarországra vonzásával. Az elmúlt fél évszázad leggyengébb almatermése várható Magyarországon. Idén mindössze 130-140 ezer tonna gyümölcs betakarítására számítanak. Ennek ellenére a termelői árak jóval alacsonyabbak a tavalyiaknál, így a gazdák csak veszteséggel tudják értékesíteni a terményt. Miért mondott csődöt a piaci logika? Erről kérdeztük Apáti Ferencet, a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet elnökét.
3: A tavalyi almatermés még nyomja a piacot, az olcsó import kiszorította az árut, és még a tavalyi hazai termésből is van készleten, illetve visszaesett jelentősen az alma fogyasztása nem csak Magyarországon, hanem az Európai Unióban. Felhalmozódtak készletek, amelyek most nyomják még a piacot. Szükségszerű, hogy az a mennyiség el fog fogyni valamikor, és ha kialakul egy hiány a piacon, akkor emelkednek az árak.
2: Vastagabb, összefüggőbb felhőzet vonul át, néhol átmenetileg szemerkélhet. 29 fokig melegszik fel a levegő. Holnap olykor beborul, de számottevő eső sehol sem várható. Nagyon erős szélre készüljünk. A csúcshőmérséklet 27 és 33 fok közé esik majd. Szombaton kezdetben derült égre tekinthetünk fel, majd egy hideg front hozhat több felhőt, elszórtan zápor, esetleg zivatar érkezik. A legtöbb helyen azonban marad a csapadékmentes idő. Délen, délkeleten valószínű magasabb hőfok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: 3 óra után is csak a kedvencek. Én Majoros Rita vagyok, és pontosan tudom, mire van szükségük. 3 óra után itt a 99-öt Best FM-en. Mondjuk egy kis Press Michel Maya féle gettó szupersztára, de itt lesz Blue Cantrell is, Sean Paul-lal és a Breed. Jön majd Madonna, Szakács Gergő, most pedig Lady Gaga-val indul az óra.
1: 99-öt Best FM.

FM a legjobb zenék, ez volt a New Level Empire és a Groove House. Miért lettél más sláger? Ezt Lacinak üzenném, aki kérdezte, hogy mi szól most? Szeretné tudni? Én pedig már meg is mondtam. A folytatásban pedig köszöntöm a névnaposokat, születésnaposokat, úgyhogy jöjjön a kalendárium. Szeptember 3-án a Hildák a névnaposok, egyébként úgyhogy Isten éltesse őket, és a ma ünneplő születésnaposokat, évfordulósokat is szeretettel köszöntöm. Legyen a boldog napjuk! 70 éves ma Görbenóra, Linda filmek nyomozója. 61 pedig Charlie Sheen, amerikai színész. 50 évvel ezelőtt a Viking 2-es űrszonda leszállt a Marson és elkészítette az első közeli színes felvételeket a bolygó felszínéről. És ma van a felhőkarcolók világnapja is. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ide várom az üzeneteket, ha valaki hozzászólna a kalendáriumhoz, vagy névnapra, szülinapra üzenne valakinek valamit, csak nyugodtan tegyék meg. Közben pedig jön egy kis ezredfordulós időutazás a Pets and Small-lal és a Turnaround-dal. 2000-be ugrunk vissza, és jön egy kis 2000-es évekbeli dance hangulat. Turnaround a Best FM-en.

0: 99.5 Best FM a legjobb zenék. Komáromban az Erzsébet híd Magyar híd főjénél a vasút feletti felüljárót aszfaltozzák, ezért csak a menetrend szerint közlekedő buszokat és a megkülönböztető jelzést használó autókat engedik át. A személyautóval és teherautóval közlekedőknek az 1-es és a 13-as főút érintésével a Monostori híd felé célszerű kerülni, ezt írták a hallgatók. A 442-es főút a Rákóczi falva közelében egy autó és egy kamion ütközött a 12-es kilométernél. Teljes szélességében lezárták az utat, de az út melletti párhuzamos földúton keresztül terelik a forgalmat. 0620 55 55 155, ez az SMS, a Viber és hívható telefonszámunk továbbra is. Ha látnak valamit az utakon, esetleg kerülő útról tudnak, mindenképpen megköszönöm, ha jelentkeznek. Jó utat és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 99.5 Best FM, a legjobb zenék.

0: hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 4 órához érkeztünk, már csak pár másodperc van, jönnek a legfrissebb hírek, utána pedig Charlie és a Mindenki Valaki.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Befagyasztják a tűzifa árát, változik az ülésezési rend. Ma már mások a fiatalok gondjai, mint több tíz éve, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Nem drágul az állami erdőgazdaságoknál a lakossági tűzifa. Befagyasztja az árát a kormány az idei év január 1-jei szintjére. Ezt a miniszterelnök jelentette be. Magyar Péter közlése szerint a rászorulókat a tűzifa áfájának 27-ről 5%-ra csökkentésével és a szociális tűzifa program keretének megduplázásával is segítik. A kormány döntött még arról, hogy hamarosan újabb 10 milliárd forintot különítenek el a gyermekvédelem támogatására. Emellett januártól emelik a megváltozott munkaképességűek ellátását. Azt, hogy mennyivel, egyelőre nem tudni. 3 hetes ülésezési rendre áll át a parlament. Szeptember 21-től az új munkarendben az A-heteken hétfőtől csütörtökig, szükség esetén péntekig ülésezik a ház, a B-heteken pedig hétfőn tartanak plenáris ülést, míg a C-heteket a képviselők elsősorban választókerületi munkára fordíthatják. A házbizottság döntése szerint az átállás kiszámíthatóbbá teszi a testületi munkát. Nem lettek problémásak a mai fiatalok, csak mások a gondjaik. Az ELTE kutatói 175 nemzetközi vizsgálat eredménye alapján arra jutottak, hogy az 1981 és 2019 közötti időszakban a gyerekek és serdülők összesített érzelmi és viselkedési tünetterhelése nem változott, miközben az egyes problématípusok aránya átrendeződött. Míg az agresszió és a szabályszegő viselkedés visszaszorult, a serdülőknél a szorongásos depressziós tünetek, az európai kamaszoknál pedig a társas problémák növekedését mutatták ki. Első alkalommal rendezik meg holnap a budapesti Hárshegyen az erdők éjszakáját. Az esemény az idén 10 éves vándortábor programhoz kapcsolódik, mondta rádiónknak Kovács Boldizsár, az Országos Erdészeti Egyesület programfelelőse.
2: Szeretnék megmutatni mindenkinek a erdőjárás élményét. Este a Szép Juhásznétól indul, és a Hárshegyet lehet bejárni, és megfigyelni, hogy éjszaka mit kínál nekünk az erdő. A sötétség az alapból egy nagy izgalom, de hát a természet is egész másképp fest ebben a esti környezetben, úgyhogy reméljük, hogy minél többen el tudnak jönni. A segítőink jelen lesznek, akinek nincs erdőjáró tapasztalata, az is bátran nekivághat.
1: Vastagabb, összefüggőbb felhőzet vonul át, néhol átmenetileg szemerkélhet. 29 fokig melegszik fel a levegő. Holnap olykor beborul, de számottevő eső sehol sem várható. Nagyon erős szélre készüljünk. A csúcshőmérséklet 27 és 33 fok közé esik majd. Szombaton kezdetben derült égre tekinthetünk fel, majd egy hideg front hozhat több felhőt, elszórtan zápor, esetleg zivatar érkezik. A legtöbb helyen azonban marad a csapadékmentes idő. Délen, délkeleten valószínű magasabb hőfok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: 4 óra után 4 perccel is felejthetetlen hangulat itt a Best FM-en. Szép délutánt kívánok mindenkinek. Majoros Rita vagyok, ez a 99.5, ahol a legjobb zenék szólnak. Például Alice DJ-től, Charlie-tól, vagy éppen Janet Jackson-tól. Utóbbitől érkezik a That's the Way Love Goes. Előtte még Sonic indítja az órát.

99.5 Best FM a legjobb zenék. A mai mozi ajánló két dolog miatt is rendhagyó. Az egyik, hogy nem egy mozifilmet hoztam ma, és nem a 90-es 2000-es évekből választottam, de higgyék el, nekem megéri velem tartani, hiszen ma ünnepli születésnapját, méghozzá a 70-et Görbe Nóra színésznő, úgyhogy arra gondoltam, hogy ma egy klasszikus 80-as évekbeli sorozatot hozok, ez pedig nem más, mint a Linda. Úgyhogy Isten éltesse Görbe Nórát, mi pedig nézzük újra ezt az igazán ikonikus sorozatot. Görbe Nóra ugye Lindát alakítja, a vagány rendőrlányt, aki mondjuk úgy, hogy nem éppen klasszikus rendőri módszereiről híres, hogyha kell, akkor karate ütéssel, rúgással elintézi a rossz fiúkat. A sorozat egyszerre krimi, akció, van benne könnyed humor, és hát nagyon-nagyon jó kis 80-as évekbeli hangulat, úgyhogy ha valaki szereti a régi magyar sorozatokat, annak igaz időutazás. Ha valaki látta, azért nézze meg egy-két részt, ha valaki még nem látta, akkor azért, úgyhogy jó mozizást, így sorozat nézés kívánok mindenkinek, és bevallom őszintén, annak idején, amikor beiratkoztam a rendőrsuliba, még 20 évvel ezelőtt, akkor Linda, vagyis Görbe Nóra volt az egyik ilyen példaképem a Charlie angyalai, a 70-es évekbeli Charlie angyalai mellett, úgyhogy nekem azért is ikonikus ez a sorozat, én ma biztos, hogy megnézek egy-két részt, vagy lehet, hogy még többet is. Jó mozizást, jó sorozatozást, és jó zenehallgatást is a folytatásban, hiszen 93-ba ugrunk vissza Janet Jacksonnal, aki ebben a dalban egy kicsit új oldalát mutatta meg, egy sokkal érzékibb, lazább énekesnőt és hangzást hallhatunk ebben a dalban, és ha már mozi ajánlóról volt szó, akkor ebben a videóklipben egyébként Jennifer Lopez is kameózik, úgyhogy jöjjön most Janet Jackson és a That's the Way Love Goes, itt a Best FM-en. Like a

0: 99.5 Best FM a legjobb zenék. Két autó koccant a 33-as főúton Debrecenben, a Balmazújvárosi úton, a 104-es kilométernél a Balmazújváros felé vezető oldalon a külső sáv le is van zárva. És továbbra is erős a forgalom az M1-esen a főváros felé, torlódás van, és erre a komáromi és a tatai csomópontok között kell inkább számítani. Lassulásra kiépített terelésben Óbaroknál, majd Herceghalom és Biatorbágy között is főként a külső sávban számítsanak. Aki autóval van és Budapest a célja, válassza a belső átterelt sávot. Köszönöm az infókat, várom őket a folytatásban is. 0620 55 55 155 a számunk. Jó utat mindenkinek!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 99.5 Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Azt hiszem, a De La Soul és a Ring Ring Ring megalapozta a jó hangulatot a munkából való hazaindulásra, úgyhogy 5 óra után ezt meg is lehet tenni, persze azoknak, akiknek 5-ig tart a munkaideje. Szóval jó hazaindulást, jó pihenést mindenkinek, 5 óra után pedig a hírek után hozom majd a Bon Jovi dalát, itt lesz a Have a Nice Day. És zenél majd nekünk a 4-es street is.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is! Alza.hu.
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám.
2: A fontos idő 2000 óra. 2000 fejlesztő óra. Becsengetéskor sok nehéz sorsú gyermek kezdi meg a tanévet. Ők segítség nélkül fokozatosan lemaradnának. Hívd a 1353-at és segítsd 500 forinttal a rászoruló gyermekek felzárkózását. 1353. Minden hívás segít. Készült az Ökumenikus Segélyszervezet megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. Hírek a Best FM-en. A Best FM-en.
3: Újra kötelező lesz az orvoskamarai tagság, környezetvédelmi szuperhatóság jön létre, segítik a családok adósság kezelését, jönnek a hírek Gál Ildikótól. 2023 után ismét kötelező lesz a kamarai tagság az orvosoknak. A jövőben tehát csak az folytathat orvosi tevékenységet, aki tagja a szervezetnek. A kötelező tagság visszaállítása érinti a felsőfokú szakképzésre rendelkező egészségügyi dolgozókat is. A kabinet döntése szerint a törvénymódosítás célja, hogy megerősítse a szakmai önkormányzatiságot, tovább javítsa a betegbiztonságot és a szakmai minőséget. Új környezetvédelmi szuperhatóság alakul január 1-ével. Az országos hatáskörű önálló főhatóságot több lépcsőben állítják fel, és a legfontosabb környezet, természet, klíma, víz- és állatvédelmi, vízgazdálkodási és erdészeti hatósági feladatokat látja majd el. Ezzel egy időben a legsúlyosabb környezetvédelmi szabálysértés esetén a kiszabható bírság összegét 5 milliárd forintra emeli a kormány. Többletforrást kap az államtól a Családi Csődvédelmi Szolgálat. Köböl Anita kormányszóvívő ismertette, minden tizedik magyar családnak van valamilyen fizetési hátraléka. Probléma az összes számla és törlesztő részlet időbeni kifizetése. Az átmeneti pénzügyi nehézségből pedig gyorsan tartós eladósodás, majd akár végrehajtás lehet. Megosztotta, új adósságkezelési, tanácsadási szolgáltatás is indul. A szolgálat november 20-ától biztosítja ezt. Újabb kaffillamos közlekedik Budapesten. A BKK közleménye szerint a korábban megrendelt 51 darabos modern flotta részeként forgalomba álló új járművel tovább bővül a főváros alacsony padlós szerelvényparkja. Arányuk 40% fölé emelkedik Budapesten. A háborúkban vagy katasztrófákban eltűnt hozzátartozók felkutatásával foglalkozó kereső szolgálatára hívja fel a figyelmet új kampányával a Magyar Vöröskereszt. A humanitárius szervezet célja, hogy segítsen újraindítani a bizonytalanságban élő családok életét, mondta rádióknak Kardos István főigazgató.
4: A Magyar Vöröskereszt ezzel a tevékenységgel 145 éve foglalkozik. Szeretnénk ennek a fontosságára felhívni a figyelmet, és ezért is indítottuk ezt a kampányt, hogy tudjanak róla az emberek, hogy szükség van az ilyenfajta tevékenységre, és hogyha lehet, akkor a Vöröskereszt munkáját támogassák.
3: Vastagabb, összefüggőbb felhőzet vonul át, néhol átmenetileg szemerkélhet. 29 fokig melegszik fel a levegő. Holnap olykor beborul, de számottevő eső sehol sem várható. Nagyon erős szélre készüljünk. A csúcshőmérséklet 27 és 33 fok közé esik majd. Szombaton kezdetben derült égre tekinthetünk fel, majd egy hideg front hozhat több felhőt, elszórtan zápor, esetleg zivatar érkezik. A legtöbb helyen azonban marad a csapadékmentes idő. Délen, délkeleten valószínű magasabb hőfok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
6: 5 óra után is felejthetetlen és kihagyhatatlan slágerek. Itt a 99-5 Best FM-en, én Majoros Rita vagyok. Jöhet egy kis Backstreet Boys? Hát ma még nem volt, úgyhogy érkezzen a Quit Playing Games, de jön majd a Black Machine és a Jazz Machine, na meg a Black Eyed Peas is, és a Don't Funk With My Heart. A Bon Jovi nyitja az órát. Have a nice day!
5: 99-5

99.5 Best FM a legjobb zenék. A mai délután kérdése az volt, hogy mik azok a könyvek, amik nem hiányozhattak a magyar háztartásokból a 90-es 2000-es években. Na nézzünk még néhány üzenetet. Azt írja Józsi, náluk Lőrincze László könyvei. Apukája, nagybátyja cserélgette őket egymás között. Az én apukám is nagyon-nagyon szereti a mai napig. Szerintem az összeset olvasta. És még Feri is, hogy szerintem Rejtő Jenő kötelező kellék volt minden magyar nappaliban. Náluk legalábbis biztos. Gábor azt írja, a Stephen King apupolcán ott sorakozott egy rakás, és gyerekként szigorúan tilos volt hozzányúlni. De írt még Ildikó is, hogy ablakzsiráv, gőgös Gunnar Gedeon, vagy éppen mosómas a mosodája, hát ő imádta ezeket. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Jöttnek még ide az üzenetek, és nekem is eszembe jutott még néhány Albatrosz könyvek, azt hiszem, valahogy így nevezték őket, egy ilyen több könyvsorozat és sárga borítója volt, erre nagyon emlékszem, illetve, ami még eszembe jutott, a Winnetou könyvek természetesen. Jöhetnek az üzenetek, kinél milyen könyvek nem hiányozhattak a polcokról a 90-es, 2000-es években. Amilyen zenék pedig a 90-es évekből semmiképpen nem hiányozhattak, azok bizony az Eurodance slágerek, amiket szerintem nagyon sokan imádtak, úgyhogy jöjjön is egy olasz formáció, nem más, mint a Black Machine, de a pedig a Jazz Machine a Best FM-en.

0: 99.5 Best FM a legjobb zenék. Lacitól kaptam egy üzenetet, hogy a Mészáros utcában Budapesten baleset történt, méghozzá az Ág utcánál, úgyhogy ott kell egy kis fennakadásra számítani. Egyébként egész jól járható a város, ezt írták többen is a hallgatóink közül. Az M1-es autópályán viszont továbbra is nagy a fennakadás, a főváros felé erős a forgalom, a kiépített terelésben Tatabánya térségében kell számítani nagyobb felfordulásra, mondjuk így. Óbarok és Bicske között is, főként a külső sávban. Aki autóval van és Budapest a célja, válassza az átterelt belső sávot. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Továbbra is ide várom az útinfókat. Jó utat mindenkinek is, balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 99.5 Best FM. A legjobb zenék.

99.5 Best FM a legjobb zenék. A mai délutára nem maradt más, mint hogy George Michael Outside-jával elbúcsúzzom már önöktől. Nagyon köszönöm a mai aktivitást, hogy rengeteg könyvet írtak, mik azok, amik nem hiányozhattak a 90-es, 2000-es években a magyarok polcairól. Hát Horváth Ilona szakácskönyv, aminek az elején ott van a sült kacsa, hát szerintem álmomból felébresztve is biztos, hogy ezt mondanám. Szóval köszönöm az aktivitást, holnapra is érkezem majd egy isteni témával, de addig is White Boy, mert hogy 6 óra után érkezik a Night Shift, és mivel csütörtök van, majd Miller is csatlakozik hozzá 7 óra után. Jó bulit mindenkinek, holnap találkozunk, Majoros Rita vagyok, Vízhal!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Jön az Etele Shopping Fest! Szeptember 10-e és 13-a között kedvenc üzleteit különleges kedvezményekkel és exkluzív ajánlatokkal várnak az Etele Plázában. Részletekért töltsd le az Etele appot, vagy keresd a kuponfüzetünket. Etele Pláza. Jó helyen jársz!
2: Szeptember 5. Végső összecsapás Alfa a Tököli repülőtéren. Repülősók, drift, gyorsulás és tucatnyi program. Tali, szeptember 5. Tököl.
3: Találkoznál a Davis kupa csapatával és sztárteniszezőkkel, és játszanál velük a Corvin Plaza tetőteraszán. Szeptember 10-én megteheted. Várnak ügyességi játékaink és a sportág klasszisai Fucsovics Márton, Marozsán Fábián, Piros Zsombor és a Grand Slam győztes Temesvári Andrea. Várunk a Corvin Plaza tenisztapon szeptember 10-én 11-től 19 óráig. Részletek corvinplaza.hu.
0: A Best FM-et megtalálja a Facebookon is. Legyen a rajongónk, lájkoljon minket. facebook.com/bestfmradio Magyarország. Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb itthon.
4: A Gellért-hegy Budapest egyik legismertebb természeti és turisztikai látványossága, amely a Duna fölé magasodva kínál lenyűgöző panorámát a városra. A hegy lápánál a Gellért téren található a híres Gellért szálló és a Gellért fürdő, közvetlenül a Szabadsághíd mellett, míg a hegy oldalában a különleges hangulatú Gellért-hegyi barlang is felfedezhető. A csúcsra felérve a Citadella és a Szabadság szobor várja a látogatókat. Utóbbi 1947 óta állít emléket Magyarország második világháborús felszabadításának. A Citadella a 19. század közepén a szabadságharc leverése után épült, és ma is az egyik legjobb kilátópont Budapesten, ahonnan a Duna mindkét partja és a budai vár is jól látható. A hegy könnyen megközelíthető, akár egy kellemes séta keretében a Szabadsághíd felől, így ideális program azoknak, akik egy kis mozgással egybekötve szeretnék felfedezni a város egyik legszebb pontját.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
4: A Margit-szigeti zenélő szökőkút Budapest egyik legkedveltebb ingyenes látványossága, amely a városkép ikonikus része lett, hasonlóan a Halászbástyához vagy a Hősök teréhez. Európa egyik legnagyobb ilyen jellegű építményében, a 35 méter átmérőjű medencében a vízsugarak a zeneritmusára táncolnak, akár 10 méter magasra is fellőve. A program délelőtt 11 órától egészen este 10 óráig tart, óránkénti váltásban. A repertoár rendkívül változatos, a gyerekdaloktól és a filmzenéktől kezdve a klasszikusokon át egészen a modern pop-rock slágerekig terjed. Hallhatunk többek között Queent, Rolling Stones-t vagy a Jégvarázs zenéjét is. Az igazi varázslat sötétedés után kezdődik, amikor a színes fényfestés és a látványos kivilágítás teszi felejthetetlenné az élményt. Ideális helyszín egy könnyed esti sétához vagy családi kikapcsolódáshoz a Sziget déli részén, a Margit híd közelében.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
5: Rögzítik az állami tűzifa árát, béremelést kaphatnak az egészségügyi szakdolgozók, holnap lesz az első erdők éjszakája. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Kilmári szinten rögzítik az állami erdőgazdaságokban kitermelt tűzifa árát, jelentette be Köbel Anita a kormány szóvivő. A szociális tüzelőanyag program keretét pedig 5-ről 10 milliárd forintra emelik. A kormányzati tájékoztatón elhangzott, új adósságkezelési programot is indítanak a nehéz helyzetbe került családoknak. Visszaállítanák továbbá a Magyar Orvosi Kamara korábbi jogosultságait, és ismét kötelezővé tennék a kamarai tagságot az egészségügyi dolgozóknak. Emellett megszüntetnék a kaszinó és dohány koncessziókat felügyelő hatóságot, feladatait pedig más szervezetek között osztanák szét. Az egészségügyi szakdolgozók béremelésére fordítják a jövő évi ágazati többletforrás csak nem felét. Svéd Tamás államtitkár közölte, az egészségügy 2027-ben 500 milliárd forinttal több pénzt kaphat. A jelenlegi sávos bérezést új rendszer válthatja fel, amely jobban figyelembe veszi a dolgozók tapasztalatát, végzettségét és képesítéseit. A cél a szakemberek megtartása és az utánpótlás biztosítása. Első alkalommal rendezik meg holnap a budapesti Hárshegyen az erdők éjszakáját. Az esemény az idén 10 éves vándortábor programhoz kapcsolódik, mondta rádiónknak Kovács Boldizsár, az Országos Erdészeti Egyesület programfelelőse.
6: Szeretnék megmutatni mindenkinek az erdőjárás élményét. Este a szép juhásznétől indul, és a Hárshegyet lehet bejárni, és megfigyelni, hogy éjszaka mit kínál nekünk az erdő. A sötétség az alapból egy nagy izgalom, de hát a természet is egész másképp fest ebben az esti környezetben. úgyhogy reméljük, hogy minél többen el tudnak jönni. A segítőink jelen lesznek, akinek nincs erdőjáró tapasztalata, az is bátran nekivághat, mert egy látványos és izgalmas szakasz lehet bejárni.
5: 14 szerbiai diákot, aktivistát és ellenzéki politikust figyelhettek meg kém szoftverrel. Az érintettek augusztus közepén kaptak figyelmeztetést arról, hogy célzott támadás érhette telefonjukat, amit később független vizsgálatok is megerősítettek. Az egyik készüléken kém szoftver nyomait találták, egy másikra pedig rendőrségi őrizetben telepíthettek megfigyelő programot. Alexander Vučić szerb elnök és az illetékes hatóságok bizonyíték nélküli szenzációhajhászásnak nevezték a vádakat. Holnap alapvetően napos időre számíthatunk, bár keleten és északkeleten időnként több felhő úszhat az égre. Komolyabb csapadék nem érkezhet, de néha gyenge szemerkélés előfordulhat. A hőmérők délután 28 és 33 fok közé emelkedhetnek. Az előrejelzések szerint szombaton észak felől átmenetileg mozgalmasabbra fordulhat az idő, megnövekedhet a felhőzet, és elszórtan zápor, zivatar is kialakulhat. Úgy tűnik, vasárnap és hétfőn már inkább derült, napos, csapadékmentes időben lehet részünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
8: A 90-es és a 2000-es évek legnagyobb dance himnuszait 2 órás mixbe belesűríteni képtelenség. Úgyhogy micsoda mázdi, hogy hétről hétre a csütörtök az mindig erről szól itt nálunk. Legalábbis a Night Shift első 120 perce. 6-5-ig ilyen White Boy, héttől csütörtök érezdensünk DJ Miller.

0: Ez a Night Shift Vibe-ojjal és a legjobb zenékkel.
1: Hát ma csak a legjobb dance zenékkel, ugye, mert csütörtök van, de hétfőtől vasárnapig azért lefedjük a teljes palettát minden stílusban a 90-es és a 2000-es évekből. Hétfőn Classic House, kedden funky, szerdán pop és rádiós lágerek, csütörtökön ugye dance, szombaton hip-hop és R&B, vasárnap pedig a hét lezárásaként chill, lounge és deep house, és hogyha korábbi mixekről lemaradtatok volna, lehet ezeket pótolni. A Mixcloudon keresgessétek a Night Shift rezidensek profiljait, mixcloud.com/DJ Whiteboy, ott elérhetőek az én korábbi mixeim tracklistával együtt.

0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift White Boy-jal és a legjobb zenékkel.
1: És aki a Night Shift-tel, a Night Shift-es lemezlovasokkal, Night Shift bulikkal kapcsolatban szeretne első kézből értesülni minden fontos információról, az a legegyszerűbb, hogyha Best FM Night Shift profiljainkra feliratkoztok, megtehetitek ezt Facebookon is és Instagramon is. Aki pedig nem csak mi Night Shift-esek, hanem a komplet Best FM érdekel, most hát ott is van számtalan lehetőség velünk felvenni a kapcsolatot. Best FM Rádió Magyarország, Instán és Facebookon így vagyunk fel, 0620555555 Viber és SMS számunk, és infókukat bestfmbudapest.hu az e-mail címünk.

0: minden este.
1: A csütörtök továbbra is dances, vagyis még egy órán keresztül dancelünk, illetve dancel majd DJ Miller. Ő áll a lemezjátszók mögött a következő 60 percben. Gyors helycsere, és pár perc múlva innen folytatjuk, senki ne menjen sehova.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: hírek a Best FM-en.
1: Többletforrást kaphat a gyermekvédelem. Nagyon gyenge az idei almatermés. Az utasok állítottak meg egy buszt Svédországban. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. 10 milliárd forintos többletforrást kaphat a gyermekvédelmi rendszer, jelentette be Magyar Péter. A miniszterelnök a kormányzati tájékoztatón közölte, 1 milliárdos kártalanítási alapot hoznak létre az intézményekben bántalmazott fiataloknak, a javítóintézetek fejlesztésére pedig 3 év alatt 3 milliárd forintot fordítanak. A kormányfő emellett két lépcsős béremelést ígért a szociális dolgozóknak, az első október közepén a második januárban jöhet. Jövő év elejétől pedig 10%-kal emelik a megváltozott munkaképességűek ellátását, ami 238 ezer embert érint. Jövő péntekig maradnak a katonák a paksi erőműnél, közölte Ruszin Szendi Romulus. A honvédelmi miniszter szerint a Dunán épített fenékküszöb stabil, a vízszint megfelelő, az erőmű pedig csak nem teljes teljesítménnyel működik. A védmű első üteme 17 nap alatt 43 ezer köbméter kő felhasználásával készült el. A végleges megerősítéshez további 100 ezer köbméter követ dolgoznak be, ami várhatóan egy hónapig tart. Az elmúlt fél évszázad leggyengébb almatermése várható itthon. Idén mindössze 130-140 ezer tonna gyümölcs kerülhet le a fákról. A rendkívüli gyenge termés ellenére a termelői árak jóval alacsonyabbak a tavainál, így sok gazda csak veszteséggel tudja értékesíteni az almát. A szokatlan piaci helyzet okairól Apáti Ferencet, a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs szakmaközi szervezet elnökét kérdeztük.
2: A tavalyi almatermés még nyomja a piacot, az olcsó import kiszorította a hazai árut, és még a tavalyi hazai termésből is van készleten. Szükségszerű, hogy az a mennyiség el fog fogyni valamikor, és ha kialakul egy hiány a piacon, akkor emelkednek az árak. De az alma piacán azt látjuk, hogy a következő 2-3 hónap vonatkozásában, hogy a gyenge termés ellenére zuhanó árakkal kell szembesülnünk.
1: Utasok állítottak meg egy irányíthatatlanná vált távolsági buszt Svédországban. A sofőr menet közben rosszul lett és elvesztette az eszméletét, a lába azonban a gázpedálon maradt. Két utas azonnal előre rohant, átvette a kormányt, majd biztonságosan megállította a mintegy 50 embert szállító járművet. Senki sem sérült meg, a buszvezetőt kórházba vitték. Holnap nyugaton csökkenhet, keleten és északkeleten viszont átmenetileg megnövekedhet a felhőzet, de összességében sok napsütésre készülhetünk. Számottevő eső nem valószínű, legfeljebb néhol szemerkélhet. Délután 28 és 33 fok között alakulhat a hőmérséklet. Szombaton naposan indulhat a nap, majd több felhő érkezhet, elszórtan esővel, záporral, néhol zivatarral. Vasárnapra viszont kitisztulhat az ég, szárazabb idő jöhet 24-29 fokos maximumokkal. Hétfőn is maradhat a napos idő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
4: Percet integessük,
5: Mondottam,
4: tudom,
5: jó, nagyon jó. Ennek lőttek a 2026-os nyárnak.
4: Ennyi, ugye fújt a pörgyár, ennyi volt, kész, vége.
5: Hamar elröppem, nem? Vágyban, ugye?
4: Nagyon.
5: Kettőt pistogtunk, aztán
4: nagyon. De tudom, ez ilyen boomer dolgok, hogy két gyereket otthon életben tartani egy nyári szünetet keresztül.
5: Csak te tudod, ugye én nekem egyet kell.
4: Hát én sem tudom, hogy sikerült.
5: Ha megszorzom azt az egyet-kettővel, hogy akkor mi lehet, el tudom képzelni.
4: De hogy figyelj, mint egy két összegyűrt cigis doboz, így úgy ültünk így egymás mellett a kis feleségemmel otthon, hogy így
5: elhiszem. És ugye azt gondolnád, hogy nőnek, hogy könnyebb, de állítólag még nehezebb. Tehát senki nem nyugtatott meg azzal, hogy nyugi, amikor nem 6 lesz, hanem 10 már sokkal jobb, de állítólag nem.
4: Figyelj, végül is egyébként most rájöttem gyakorlatilag, hogy úgy átlagban, ugye én is megvagyok. Amikor kellett volna, akkor nem. Most már nagyon vártam az iskola kezdést.
5: Új kihívások azért, az is nem, tehát jövőre már én is megtudom, úgyhogy figyelj, ilyen az élet, szép és zajlik, és stb. És egyéb közhelyek, Sándor, tudom.
4: Így, és úgy most hogy zajlik még egy órán keresztül, hát úgyhogy DJ Miller játssza a legnagyobb dancing-osokat itt a Besten.

0: nagyon mondják az új Madonna turnét, ugye, hogy most kijött a Confessions 2, hogy általában...
1: Mondták már egy párszor, nem volt, hogy lesz, nem lesz, ezt itt adásban is már sokszor latolgattuk a zenét.

0: Jézus megint nagyon-nagyon mennek.
1: Ami egész jó, tehát amiket én eddig hallottam belőle, Oszlányokat, mert az egészet még ugye nem, teljes egészében, bár én amúgy sem voltam soha ez a telibe egyben meghallgatok egy albumot, valahogy én mindig így szemezgettem belőle, tehát én túl hebrencs vagyok, hogy egy albumot végighallgassam.
2: Leüljön, sejtel a végig. Nem.

0: Hát nem vagyunk egyformák.
1: Na mindegy, hogyha lesz Madonna koncert, érdemes lesz rá valószínűleg kimenni, mert azt mondták, hogy erről is beszéltünk, hogy ezt a celebrationt ezt nagyon méltósággal hozta le, úgymond, tehát nem próbálta eljátszani, hogy még mindig 30
0: nem
1: éves.
0: Nem köntösbe ment ki a színpadra.
1: Nem, viszont amit hát azért mindenkinek a figyelmébe ajánlanék, hogy szintén

0: tökéletesen.
1: Nagyon-nagyon, szegény, nagyon megrágta az
0: élet. Gyönyörű, gyönyörű, tehát tényleg vidám, aranyos.
1: Hát ezt figyelj, egyszer már megbeszéltük, ami az FND-nek a Dua Lipa, az nekem a Kylie Minogue egyébként.
0: Igen,
1: ha érted, mire gondolom.
0: Én meg a kettő között valahova be vagyok ékelődve kb. Középpályra.
1: Mindig te így szoktad, Imre.
0: Á, Sándor, miért mondod?

0: Ha már ugye a szendvicset meg a kettő közé beékelést említette.
1: Hát akkor a Pista jutott eszünkbe.
0: Mert hogy ugye rossz az, aki rossz aggódó, hogy tegnap is ő volt, Effi, szerben, holnap ő lesz ugye a másik textrában. Úgyhogy...
1: Meg most egyébként

0: az alkotók között, és utána még azért egy régi Bud Spencer filmből ismerős dal, a Café jön majd, úgyhogy ezt már elárulhatom neked is a hallgatóknak is, úgyhogy imádom ezeket az effendi verziókat.
1: Én értem, hogy te elbúcsúztattad a nyarat, de hogy ez ilyen szempontból, mert hát semmiféle változást nem okoz, hogy gondolom a hétvége megint úton lesz.
0: Persze, a péntek szombat az adok, úgyhogy a péntek az egy funky buli Budapesten, egy helyettesítés. Igen.

0: általában mindig nagyon-nagyon pozitív csalódás mindegyik, és a csalódás az tényleg idézőjelbe téve, mert annyira jók szoktak lenni ezek a partik, csak azt gondolná az ember, hogy ami hogy nem a fővárosban, vagy ott voltak régen ilyen jellegű gondolataink, hogy hát az már nem olyan, figyelj, szenzációsak ezek a bulik.
1: Egyre inkább azt mondom, hogy egyre jobb.

és új helyeket felfedezni, és ezeken a helyeken mindig lelkes közönség van, jó zenéket lehet játszani, jó hangulat van, felszabadultság van, minden, amit szeretek Whiteboy. Na, így, hogy Pilis Jászfalu, ez a jelszó szombaton neked.

0: Millerrel és a legjobb dancezenékkel a Best FM-en.
1: Mennyi szokott lenni úgy szerinted egy nagy lemez maszterelése úgy időben?
2: Igen, ez attól függ, hogy ki maszterel. Tehát, hogyha mondjuk Sejei úr, ugye Isten nyugosztalja, mondjuk a neki állt maszterelni, például nekem az Only Virgin-t, amikor Kreutzer Petivel elmentünk, és szerettük volna, hogyha az első közös dalunk az tényleg úgy legyen maszterelve, ahogy az kell. Hát figyelj, ő egy egész éjszakát molyolt azzal az egy dallal. Úgyhogy közben referencia tracknek egy Michael Jackson albumot rakott be, és akkor ahhoz állított. És annyi, hogy vinni kellett neki egy nagy adag hamburgert és egyéb ilyen hozzávalókat, jól lakott, és utána konkrétan reggel 7 vagy 8 óra körül jöttünk ki tőle, úgyhogy este azt hiszem 7-re vagy 8-ra mentünk. Tehát gondolj, ez egy dal.
1: Jó, tehát azért mondjuk egy 12 dalos nagy lemezt mondjuk egy hónap alatt azért meg lehet maszterelni, nem?
2: Hát ez attól függ, hogy szerintem igen, de ugye attól, hogy kiről van szó, mennyire kutatás hát az illető. Hát, ja, mondjuk ő azért nem hasonlítanám magamat.
1: Másfél hónapja ott volt a poszt az Instán, hogy na akkor fölvettek mindent, már csak a

0: sokkal bonyolultabb, mint mondjuk egy elektronikus úton összerakott, tehát elektronikus zenét masterálni, az sokkal egyszerűbb. Van, akinek van egy masterlánca, mindegyikre rádobja, és általában jó, max pici állítgatások vannak rajta. Tehát van olyan ember, aki tudom, hogy mit tudom én, 20 perc alatt lemasztereli a saját zenét, és utána löki is fölfelé. Ehhez képest mondjuk egy amerikai
1: album, azért most magaslap, de volt erre, most nagyon sok mindent mondtam volna, de inkább
0: mondjál, nem
1: akarom megint a fél szakmát megalázni, de
0: nem, mi nem vagyunk ilyenek, jó? Kérlek, elhatárolódom.
1: Én nem határolom, én már elég öreg vagyok, azért ne határolódjak el saját magamtól. Figyelj, ennyi. Köszönjük szépen, akkor zárjuk egy jó kis Jamiroquai.
0: 60 perc megint.
1: Jó kis Jamiroquai, zárjuk ezt a dances csütörtököt, Imikém, kövő csütörtököt.
0: Folytatjuk, rendben, köszönöm, hello, sziasztok.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Új környezetvédelmi főhatóság jöhet. Egyelőre nem enyhül az aszály, kígyót rejtett a kenyeres polc egy angliai boltban. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Új környezetvédelmi főhatóságot hoz létre a kormány. A 2027-től működő szervezet az akkumulátorgyárakat is felügyelni, a legsúlyosabb környezetszennyezésekért pedig akár 5 milliárd forintos bírságot szabhatna ki. Magyar Péter miniszterelnök szerint a hulladékgazdálkodás teljes rendszerét is át kell alakítani, mert a szolgáltató több területen nem teljesíti megfelelően a vállalásait, és Magyarország az uniós újrahasznosítási céltól is elmarad. A kormányfő a paksi fenékküszöbről pedig azt mondta, az megfelelően működik, és nincs rendkívüli esemény. Nem enyhül érdemben az aszály a jövő hét közepéig, közölte a Hungaromet. Az ország több mint 91%-án nagyfokú, az Alföld jelentős részén pedig súlyos mezőgazdasági aszály van. Január óta országos átlagban 174 mm csapadék hiányzik, az öntözetlen kukoricatáblák pedig teljesen elszáradtak. Záporok, zivatarok ugyan előfordulhatnak, de csak kis területen hozhatnak átmeneti enyhülést. Jelentősebb lehűlés jövő csütörtöktől érkezhet. A háborúkban vagy katasztrófákban eltűnt hozzátartozók felkutatásában segít a Magyar Vörös Kereszt kereső szolgálata. A szervezet most új kampánnyal hívja fel a figyelmet erre a lehetőségre. Céljuk, hogy segítsenek lezárni a családok sokszor hosszú ideje tartó bizonytalanságát, mondta rádiónknak Kardos István főigazgató.
2: Mindennapokat befolyásolja egy ember életében, hogyha egy családtagja távolodik el tőlük, hogy nincs információ arra kapcsolatban, hogy mi történt vele. Ez egy lezáratlan dolog, mivel a Magyar Vörös Kereszt ezzel a tevékenységgel 145 éve foglalkozik. Szeretnénk ennek a fontosságára felhívni a figyelmet, és ezért is indítottuk ezt a kampányt, hogy tudjanak róla az emberek, hogy szükség van az ilyenfajta tevékenységre, és hogyha lehet, akkor a Vörös Kereszt munkáját támogassák.
1: Kígyó bújt meg a kenyerek között egy angliai szupermarketben. A vásárlók fedezték fel az apró kukoricakígyót, a hüllőt állatmentők vitték biztonságos helyre. Azt nem tudni, megszökötte, vagy a gazdája hagyta magára. A szervezet szerint egyre több egzotikus házi kedvenc kerül utcára, mert tartásuk költségeit sokan nem tudják vállalni. Idén már 21 kígyót mentettek, tavaly egész évben 14-et. Holnap alapvetően napos időre számíthatunk, bár keleten és északkeleten időnként több felhő úszhat az égre. Komolyabb csapadék nem érkezhet, de néha gyenge szemerkélés előfordulhat. A hőmérők délután 28 és 33 fok közé emelkedhetnek. Az előrejelzések szerint szombaton észak felől átmenetileg mozgalmasabbra fordulhat az idő, megnövekedhet a felhőzet, és elszórtan zápor, zivatar is kialakulhat. Úgy tűnik, vasárnap és hétfőn már inkább derült, napos, csapadékmentes időben lehet részünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Hogy is van a Papa Was a Rolling Stone című dalban? It was the 3rd of September. Hát ma is szeptember 3-a van. De a Temptations nem idézzük meg a következő órában. Ellenben mondjuk Barry White-tal, aki a Black Legendnek köszönhetően jön majd a You See the Trouble With Me-vel. Sőt, még jobban Sebastian Bach is érkezik köszönhetően majd a Sweetbox-nak.
3: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-jal. Best FM, a legjobb zené.
5: 1975, we brought you an album with a song.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Rögzítik az állami tűzifa árát, béremelést kaphatnak az egészségügyi szakdolgozók, holnap lesz az első erdők éjszakája. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Kilmári szinten rögzítik az állami erdőgazdaságokban kitermelt tűzifa árát, jelentette be Köbel Anita kormányszóvivő. A szociális tüzelőanyag program keretét pedig 5-ről 10 milliárd forintra emelik. A kormányzati tájékoztatón elhangzott, új adósságkezelési programot is indítanak a nehéz helyzetbe került családoknak. Visszaállítanák továbbá a Magyar Orvosi Kamara korábbi jogosultságait, és ismét kötelezővé tennék a kamarai tagságot az egészségügyi dolgozóknak. Emellett megszüntetnék a kaszinó és dohány koncessziókat felügyelő hatóságot, feladatait pedig más szervezetek között osztanák szét. Az egészségügyi szakdolgozók béremelésére fordítják a jövő évi ágazati többletforrás csak nem felét. Svéd Tamás államtitkár közölte, az egészségügy 2027-ben 500 milliárd forinttal több pénzt kaphat. A jelenlegi sávos bérezést új rendszer válthatja fel, amely jobban figyelembe veszi a dolgozók tapasztalatát, végzettségét és képesítéseit. A cél a szakemberek megtartása és az utánpótlás biztosítása. Első alkalommal rendezik meg holnap a budapesti Hárshegyen az erdők éjszakáját. Az esemény az idén 10 éves vándortábor programhoz kapcsolódik, mondta rádiónknak Kovács Boldizsár, az Országos Erdészeti Egyesület program felelőse.
2: Szeretnék megmutatni mindenkinek a erdőjárás élményét. Este a szép juhásznétől indul, és a Hárshegyet lehet bejárni, és megfigyelni, hogy éjszaka mit kínál nekünk az erdő. A sötétség az alapból egy nagy izgalom, de hát a természet is egész másképp fest ebben az esti környezetben, úgyhogy reméljük, hogy minél többen el tudnak jönni. A segítőink jelen lesznek, akinek nincs erdőjáró tapasztalata, az is bátran nekivághat, mert egy látványos és izgalmas szakasz lehet bejárni.
1: 14 szerbiai diákot, aktivistát és ellenzéki politikust figyelhettek meg kém szoftverrel. Az érintettek augusztus közepén kaptak figyelmeztetést arról, hogy célzott támadás érhette telefonjukat, amit később független vizsgálatok is megerősítettek. Az egyik készüléken kém szoftver nyomait találták, egy másikra pedig rendőrségi őrizetben telepíthettek megfigyelő programot. Alexander Vučić szerb elnök és az illetékes hatóságok bizonyíték nélküli szenzációhajhászásnak nevezték a vádakat. Holnap nyugaton csökkenhet, keleten és észak-keleten viszont átmenetileg megnövekedhet a felhőzet, de összességében sok napsütésre készülhetünk. Számottevő eső nem valószínű, legfeljebb néhol szemerkélhet. Délután 28 és 33 fok között alakulhat a hőmérséklet. Szombaton naposan indulhat a nap, majd több felhő érkezhet, elszórtan esővel, záporral, néhol zivatarral. Vasárnapra viszont kitisztulhat az ég, szárazabb idő jöhet 24-29 fokos maximumokkal. Hétfőn is maradhat a napos idő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Ahogy mondtam, szeptember 3-a van, úgyhogy szeptember 3-a, hogy érkezik majd a szeptember, és a Cry For You. De előtte is még rengeteg mindenki lesz hallható a 90-es és a 2000-es évek legnagyobb sztárjai közül. Itt lesz majd Rosalía az Everybody's Free-vel, jön Danny Minogue és az I Begin To Wonder, és a Maroon 5 a Payphone-nal a sor legelején.

Rest FM a legjobb zenék, jó fejez időjárás, azért még egy picikét hagyja, hogy nosztalgiázunk és a nyárban érezhessük magunkat. Különösen pénteken és szombaton lesz majd erre lehetőségünk, mert megint 30 fok fölött lesz a nappali maximum. Pénteken 32, szombaton 33 fok várható. A szombat olyan szempontból egy picikét talán rosszabb lesz, hogy ott a napsütést és a 33 fokos nappali maximumot hideg front fogja majd megzavarni erős széllel. Pénteken a 32 fok mellé csak erős szelet kapunk, szerencsére se csapadék, se

Csáztatom a legjobb zenek, hogy pontosan hányszor járt már Magyarországon, vagy járt-e már egyáltalán Magyarországon. Szégyen, de ezt nem tudom megmondani. Egy biztos, hogy amikor jöhetett volna Michael Jacksonnal előzenekarként a régi Népstadionba, akkor nem ő jött. Akkor a Hip Hop Boys melegítette a közönséget. Viszont, hogy idén októberben fellép a Paplászlóban Rozalla, az biztos. Jön az Everybody's Free.

és érdemes elkezdeni összeszámolni az elmúlt több mint 30 évben. 1992-ben jelent meg ez a dal. Hányszor pörgették már rádiók, tévék, lemezlovasok ezt a dalt világszerte? Ettől függetlenül biztos vagyok benne, hogy az emberek 90%-a még mindig úgy hivatkozik erre a dalra, hogy az

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Többletforrást kaphat a gyermekvédelem. Nagyon gyenge az idei almatermés. Az utasok állítottak meg egy buszt Svédországban. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. 10 milliárd forintos többletforrást kaphat a gyermekvédelmi rendszer, jelentette be Magyar Péter. A miniszterelnök a kormányzati tájékoztatón közölte, 1 milliárdos kártalanítási alapot hoznak létre az intézményekben bántalmazott fiataloknak, a javítóintézetek fejlesztésére pedig 3 év alatt 3 milliárd forintot fordítanak. A kormányfő emellett két lépcsős béremelést ígért a szociális dolgozóknak. Az első október közepén, a második januárban jöhet. Jövő év elejétől pedig 10%-kal emelik a megváltozott munkaképességűek ellátását, ami 238 ezer embert érint. Jövő péntekig maradnak a katonák a paksi erőműnél, közölte Ruszin Szendi Romulus. A honvédelmi miniszter szerint a Dunán épített fenékküszöb stabil, a vízszint megfelelő, az erőmű pedig csak nem teljes teljesítménnyel működik. A védmű első üteme 17 nap alatt 43 ezer köbméter kő felhasználásával készült el. A végleges megerősítéshez további 100 ezer köbméter követ dolgoznak be, ami várhatóan egy hónapig tart. Az elmúlt fél évszázad leggyengébb almatermése várható itthon. Idén mindössze 130-140 ezer tonna gyümölcs kerülhet le a fákról. A rendkívüli gyenge termés ellenére a termelői árak jóval alacsonyabbak a tavainál, így sok gazda csak veszteséggel tudja értékesíteni az almát. A szokatlan piaci helyzet okairól Apáti Ferencet, a Fruitfab Magyar Zöldséggyümölcs szakmaközi szervezet elnökét kérdeztük.
2: A tavalyi almatermés még nyomja a piacot, az olcsó import kiszorította a hazai árut, és még a tavalyi hazai termésből is van készleten. Szükségszerű, hogy az a mennyiség el fog fogyni valamikor, és ha kialakul egy hiány a piacon, akkor emelkednek az árak. De az alma piacán azt látjuk, hogy a következő 2-3 hónap vonatkozásában, hogy a gyenge termés ellenére zuhanó árakkal kell szembesülnünk.
1: Utasok állítottak meg egy irányíthatatlanná vált távolsági buszt Svédországban. A sofőr menet közben rosszul lett és elvesztette az eszméletét, a lába azonban a gázpedálon maradt. Két utas azonnal előre rohant, átvette a kormányt, majd biztonságosan megállította a mintegy 50 embert szállító járművet. Senki sem sérült meg, a buszvezetőt kórházba vitték. Holnap alapvetően napos időre számíthatunk, bár keleten és északkeleten időnként több felhő úszhat az égre. Komolyabb csapadék nem érkezhet, de néha gyenge szemerkélés előfordulhat. A hőmérők délután 28 és 33 fok közé emelkedhetnek. Az előrejelzések szerint szombaton észak felől átmenetileg mozgalmasabbra fordulhat az idő, megnövekedhet a felhőzet, és elszórtan zápor, zivatar is kialakulhat. Úgy tűnik, vasárnap és hétfőn már inkább derült, napos, csapadékmentes időben lehet részünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este.
4: Kétféle VIP csomagban kínálják a legjobb ülő- vagy állóhelyeket, limitált kiadású puszikerdózos ajándéktárgyakat és persze külön bejáratot. És hogy mi a különbség a kétféle VIP között? Hát, hogy a drágábbikkal még a koncert előtt be lehet menni a színpad mögé is. A The Pussycat Dolls nyitja az órát a hasassal.
3: Ez a Night Shift.

0: legjobb zenék.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.

Rockstar FM, a legjobb zenék, a világ leghíresebb lemezlovas magazinja, a DJ meg továbbra is tölti fel azokat a kis videókat a YouTube oldalára, amelyben maguk a készítők nyilatkoznak arról, hogy egy-egy világsláger pontosan hogyan is készült. Tegnap került fel az a videó, amelyben Rune nyilatkozik arról, hogy hogyan és miként született meg a Calabria, az a dal, amely ennek a most érkezőnek is az egyik felét képzi. A Destination Calabria, Alex Deodinoton, és Gustavo Testa.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: A 80-as években a depesesek és a düránosok elképzelni sem tudták volna azt, hogy nem hogy egy órán belül, hanem egymás után közvetlenül érkezzen a két imádott zenekar, pedig nálunk ez lesz most a mai utolsó 60 percben. Jön majd a Depeche Mode az It's No Good-dal, közvetlenül utána pedig a Duran Duran a Reach Out for the Sunrise.
1: Ez a Night Shift a

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Ez a Night Shift
0: Best FM. A legjobb zenék.

Esztefem, a legjobb zenék. A városi legenda szerint úgy esett a választás erre a darra, mint az album második kislemezére, hogy a lemezkiadók elmentek a Red Hot Chili Peppers koncertjére, ahol is Anthony Kiedis egész egyszerűen rosszkor lépett be. Elrototta a dalszöveget, viszont cserébe az ott összegyűlt rajongó tábor túlharsogva Anthony Kiediszt elkezdte a jó helyen, jó időben énekelni a dalszöveget. És hát a kiadónak sem volt kérdés, hogy akkor melyik legyen a következő kislemez a Blood Sugar Sex Magik albumról. Jön az Under the Bridge!

Best FM a legjobb zenék. Nem tudom, hogy George Michaelnek vajon személyes érintettség miatt volt-e ennyire fontos a szabadság, mint téma, de a Vemmel is és szóló korszakában is született egy-egy dal Freedom címmel. Most jön a szóló Freedom George Michael-től itt a Best FM.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelmei.

0: Thank you, DJ.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.

is fact. Should you be a reason for us to change?

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best
1: FM. Blink on the thing, them call a broken heart. This blessed love will never part. I don't know it from the start. Me tell them, say I'm dirty, yeah. A Sean Paul and Sasha, come sing.